0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a világ egyik legjobb DJ-je és producere és a világ egyik legjobb énekesnője egy dalban, hát nem is tévedtek. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss. Ezzel indítottuk. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, viszont a folytatásban sem tévedek. Ezt figyeljük. Ó, igen. Alex Foren jön, az igazi mai sláger, az Ordinary, amit indítok. Itt a rádió egyen.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ezek között pedig hozok egy nagy kedvencet a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik világsztár fellépőjétől, Sam Feltől, aki elképesztő nevekkel dolgozott már együtt, például Ella Andersonnal, Kesával, Rita Orával, vagy éppen Sigmával is. Ebben a dalban pedig Rosalinda partnere, az igazi mai sláger a Heart Like Mine Sam Feltől, aki május 24-én itt lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek. 3:43 van, a legnagyobb kedvencek között pedig Joel Corey a folytatásban. Viszont remélem már mindenki kitalálta, hogy melyik Rádió 1-es helyszínt választja majd Balázsik rocsóján. Jövő hét hétfőn startol, először hétfőn Győr, aztán Sopron, Szombathely, Dunajváros és Debrecen következik délutáni roadshow, 4-től 5-ig live mix, 5-től 8-ig pedig Balázsék. Most meg Joel Corey a Galantis-szal és a Stay Little Long.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a következő órában is, hozom a legnagyobbakat, kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, az éjszaka közepén járunk, mindjárt 3 óra. A következő 60 percben viszont olyan újdonságok, mint Bieber X, a Faithless New Religion, vagy éppen Ray és a Where Is My Husband is jön, de készülök például X-Sensera és Misha Miller Don't Leave-jével, a kezdésen pedig Hurts Purple Disco Machine és a Wonderful Life 2025-ös verziója jön. Nagy kedvenc, pár perc is, ezt indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Több mint 1 millióan szenvednek időnként migrénes fejfájástól idehaza. A legtöbb érintett otthon próbálja orvosolni a panaszokat, pedig a fejfájás centrumokban ingyen kaphatnak kezelést a betegek, és a házi orvos is tud segíteni, mondta rádiónknak Kerényi

0: Levente a Magyar Fejfájás Társaság elnöke.
1: Világszerte olyan 1,3 milliárd embert éri a migrénes fejfájás. Magyarországon körülbelül 1,2 millió ember érintett ebben az élete folyamán, vagy kisebb, vagy nagyobb gyakorisággal. Maga a migrénes fejfájás a leggyakoribb korlátozottságot okozó betegség 50 éves kor alatt, tehát nagyon sok embernek rontja így az iskolai, munkahelyi, szociális aktivitását és teljesítményét. Maga a betegségnek úgymond kimutatható oka nincsen. Az agy nem megfelelő működése okozza ezt a fejfájás típust. Nőkben 4-szer gyakoribb, mint férfiakban, és úgy évente a hölgyek körülbelül 18, férfiak 6%-a érintett a migrénes fejfájásban. Viszont a betegeknek 3/4 az nem fordul orvoshoz, saját maga próbálja ellátni a fejfájását. Viszont Magyarországon több mint 30 fejfájás centrum működik, a különböző klinikákon és kórházakban, ahol elérhető a betegek számára egyrészt a betegség diagnózisának a felállítása, illetve ha ez megtörténik, akkor ennek megfelelően a kezelése. Maga a fejfájásra az jellemző a migrénes fejfájásra, hogy általában súlyos, általában féloldali, általában lüktető, a mindennapi aktivitásban, lépcsőnjárás, hajlásban zavarja a beteget, vagy ez rontja a fejfájást, és kísérő tünetei is nagyon zavaróak lehetnek, vagy a fény, vagy a hang, vagy a szagok zavarják a betegeket a fejfájásos roham kapcsán, vagy hány inger, esetleg hányás is kísérhet, jelentősen rontva az ember mindennapi életét.
2: Az egészségperceket hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió
4: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió egy, csak igazi mai sláger megy, 3 óra után is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Az igazi mai slágerek között még egy olyan előadót hozok, akiről pont tegnap beszélgettük Attissal, hogy róla mindig lehet tudni, hogy fú, na ez egy Teddy Sims dal, mert hogy nagyon jó stílusa van, amikor a legújabb dalát most meghallgattuk, akkor is azt éreztük, hogy persze, hát ezen érződik, hogy Teddy Sims. És tényleg, ahogy ezen az igazi mai slágeren is, szenzációs tőle a The Door, ezt indítom a rádió egyen. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és megint egy újdonság, és egy olyan hangulat, ami szerintem ilyenkor fél négy előtt tökéletes lesz. Kell, hogy egy picit pörögjünk, kell, hogy legyen egy kis lendületünk, és ebben segít Bibi Rexa és Fét lesz. Már ez a két név önmagában azt gondolom, hogy garantálja, hogy nagyon fogjuk szeretni ezt a dalt, és nagyon szeretjük az igazi mai slágerek között a New Religion, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nagyon fontos, a játék Rádió egy születésnapi fesztivál belépőkért ma is folytatódik. Déltől kell majd figyelni azokat az előadókat, azokat a világsztárokat, akik fellépnek a fesztiválunkon. Ha meghallunk majd tőlük egy zenét, akkor csörögni, 10-én mondani a Rádió egy szlogent, és milyen a páros belépő. Én pedig addig is hozom a legnagyobb kedvenceket. Most egy újdonság a Raytől, ez a Where is my husband? Itt a Rádió 1-en.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívben, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a következő 60 percben is, mindjárt 4 óra, jönnek most a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel, akiknek jövő héten ugye rócsoljuk lesz, erről a következő órában mesélek, abban az órában, amit Ed Sheeran és a Camera indít majd. Méghozzá Cyril, vagyis a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik világsztár fellépőjének a remixében. Mindjárt hozom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Elindult a 2026-os nosztalgia szezon a fővárosban. A Budapesti Közlekedési Központ és a BKV ZRT ismét forgalomba állította a város ikonikus járműveit, amelyek egészen október végéig közlekednek majd. A kínálat idén is sokszínű. A klasszikus favázas és acélvázas villamosok mellett feltűnnek az ikonikus Ikarusz buszok, nosztalgia trolik, sőt, a fogaskerekű régi kocsijai is. Ezek a járművek nem csak közlekedési eszközök, hanem a budapesti várostörténet mozgó darabjai. A szezont az N41-es nosztalgia villamos nyitotta meg, amely a Móricz-Zsigmond körtér és Kamara erdő között közlekedik. Május 2-től pedig már hétvégente az N2-es nosztalgia villamos is jár a Pesti Dunaparton, az egyik leglátványosabb útvonalon. Május 10-től havonta egyszer különleges szerelvényekkel közlekedik az N18-as nosztalgia járat, a Csóka utca és a Szent János kórház között. A nyár folyamán pedig több autóbuszos különlegesség is érkezik. Júniusban indul az N109-es nosztalgia buszjárat Cabrio Ikarusszal. Május végétől pedig az N4-es vonalon klasszikus buszok járnak vasárnaponként. Újdonság, hogy idén nem csak az Ikarusz 60-as, hanem annak trollibuszos változata az Ikarusz 60T is forgalomba áll. Emellett a gyermeknapi programokhoz kapcsolódva nosztalgia trollibuszok is közlekednek majd. Az N70-es trollibusz, az N74-es trollibusz és az N75-ös trolli vonalán. A tervek szerint a nyári hónapokban a fogaskerekűn is újra megjelennek a régi kocsik, így a hegyvidéki útvonalakon is lehet majd időutazni. A nosztalgia járatok nem csak közlekednek, hanem eseményekhez is kapcsolódnak. Városi rendezvények, ünnepi hétvégék és közlekedési nyílt napok részei is lesznek. A jegyek megvásárolhatók a Budapest Go alkalmazásban, a BKK pénztáraiban, illetve a járműveken is. A szezon tehát elindult és egészen őszig tart. Egy kis kerülő most nem időveszteség, hanem élmény.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, jó munkát, jó bulit, éppen ki mit csinál. A mikrofonnál Király Tamás. Igen, ez egyébként egy teli hét volt most, de olyan kicsit furcsa nekem, mintha rövid lett volna, mert ugye előtte hosszú hétvége volt. Na, de ne filozofálgassunk, pörgessük az igazi mai slágereket, és ezek közül most egy aktuális, óriási kedvenc. Szó szerint K2 és a Turn the Lights Off. Ezt indítom már is a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jövő héten, hétfőn már Balázsék rócsó, délutáni rócsó, élő kitelepülés, Győrben, Sopronban, Szombathelyen, Dunaújvárosban és Debrecenben elképesztő ajándékokkal és hihetetlen hangulattal. A rócsó 5-től 8-ig, de előtte már mi 4 órától ott leszünk live mixel minden helyszínen. Várunk tehát mindenkit. Én pedig addig is pozom az igazi mai slágereket, köztük a legújabb Hypatontól Norma J. Martinnal. Ez az Out of My Head itt a Rádió.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, már 3-4-5 is elmúlt, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek között pedig egy friss, amit indítok, Ray Daltontól, szenzációs hang, szenzációs dalok, és most egy újdonság a Blood Run in a Rádió 1-en.

0: Rádió egy. Rádió egy. Csak igazi mai sláger megy.
1: Sofia, tüzést
2: Bella!
3: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Megújult a Nagybajcsi sportpálya öltözőjének épülete. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Csaknem 13 millió forintból újult meg a Nagybajcsi sportpálya öltözőjének épülete. A Tómelléki utcában található épület a 80-as, 90-es években készült el, és azóta annyira rossz állapotba került, hogy nem lehetett tovább várni a rekonstrukcióra. Most szigetelték a homlokzatot, újra festették a tető bordáslemezeit, de a beruházásnak köszönhetően korszerű vizes blokkot is kapott a létesítmény. Részletek a győrhírek.hu oldalon. Elindult az MME kisalföldi csoport tavaszi sorozata. A Madarak és Fák napja alkalmából családbarát programok, bemutatók és interaktív foglalkozások színesítik a kínálatot. Május 9-én 14 órától a Pannonhalmi Arborétumban várják a családokat és természetkedvelőket. A program során séta az arborétumban, madárgyűrűzés, odúellenőrzés és gyermekfoglalkozások is lesznek. A találkozó 13 óra 45 perckor a várfelüli bejáratnál lesz, de később is lehet csatlakozni. A bázis hely az arborétum alján található pavilonnál lesz. A programok minden korosztály számára nyitottak, a szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt. A melegedő időjárással egyre többen döntenek klímaberendezés beszerelése vagy cseréje mellett. A szakemberek szerint ilyenkor megnő a leselejtezett készülékek száma is, amelyek speciális kezelést igényelnek. A régi klímák több olyan alkatrészt tartalmaznak, amelyeket csak szakszerűen lehet eltávolítani és feldolgozni. A MÉZ ZRT tapasztalatai alapján a nyári szezon előtt érezhetően emelkedik a leadott klímaberendezések mennyisége. Arra hívják fel a figyelmet, hogy a készülékeket nem szabad házilag bontani, hanem kijelölt gyűjtőhelyen vagy szakember segítségével érdemes leadni. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra, itt Győr-Moson-Sopron vármegyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződés kötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves, és nappali tagozatos tanuló. 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható gomoly felhőkkel, délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Több mint 1 millióan szenvednek időnként migrénes fejfájástól idehaza. A legtöbb érintett otthon próbálja orvosolni a panaszokat, pedig a fejfájás centrumokban ingyen kaphatnak kezelést a betegek, és a házi orvos is tud segíteni, mondta rádiónknak Kerényi Levente, a Magyar Fejfájás Társaság elnöke.
4: Világszerte olyan 1,3 milliárd embert éri a migrénes fejfájás. Magyarországon körülbelül 1,2 millió ember érintett ebben az élete folyamán, vagy kisebb, vagy nagyobb gyakorisággal. Maga a migrénes fejfájás a leggyakoribb korlátozottságot okozó betegség 50 éves kor alatt, tehát nagyon sok embernek rontja így az iskolai, munkahelyi, szociális aktivitását és teljesítményét. Maga a betegségnek úgymond kimutatható oka nincsen. Az agy nem megfelelő működése okozza ezt a fejfájás típust. Nőkben 4-szer gyakoribb, mint férfiakban, és úgy évente a hölgyek körülbelül 18, férfiak 6%-a érintett a migrénes fejfájásban. Viszont a betegeknek 3/4 az nem fordul orvoshoz, saját maga próbálja ellátni a fejfájását. Viszont Magyarországon több mint 30 fejfájás centrum működik, a különböző klinikákon és kórházakban, ahol elérhető a betegek számára egyrészt a betegség diagnózisának a felállítása, illetve ha ez megtörténik, akkor ennek megfelelően a kezelése. Maga a fejfájásra az jellemző, a migrénes fejfájásra, hogy általában súlyos, általában féloldali, általában lüktető, a mindennapi aktivitásban, lépcsőnjárás, hajlásban zavarja a beteget, vagy rontja a fejfájást, és kísérő tünetei is nagyon nagyon zavaróak lehetnek, vagy a fény, vagy a hang, vagy a szagok zavarják a betegeket a fejfájásos roham kapcsán, vagy hány inger, esetleg hányás is kísérhet itt, jelentősen rontva az ember mindennapi életét.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt most már a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perccel, május 9-én a Gergelyek a névnaposok, sok boldogságot nekik. A legnagyobb kedvencek jönnek továbbra is, és nagyon fontos, ma is lesz játék Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőért. Ha dél után valaki meghallja valamelyik világsztár fellépőnket, akkor 10-ként kell majd csörögni. Ez meg David Guettától és a One Republic-től a nagy kedvenc, az igazi mai sláger, az I Don't Wanna Wait, amit már is indítok.

0: past your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A számunk 0620 311 111 legyen elmentve, mert ezen keresztül lehet játszani velünk dél után, ahogy az előbb is mondtam, játék, Rádió 1 születésnapi fesztivál páros belépőket lehet bezsebelni most hétvégén is. Meg Joel Corey, nagy kedvenc tőle a Be Alright, ezt tanítom már is.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Úgy tűnik, hogy a mai napon 24 fok, holnap 24 fok. Hát hétfőn meg nagy eséllyel eső, és ilyen 21-22 fok, kedden pedig 15. Tehát ez nem túl meleg, de most egyelőre örüljünk a hétvégének és a jó időnek. Mellé pedig az igazi mai slágereknek. A hírek után a következő 30 percet például Dua Lipa is a Houdini indítja. Mindjárt hozom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Elindult a 2026-os nosztalgia szezon a fővárosban. A Budapesti Közlekedési Központ és a BKV ZRT ismét forgalomba állította a város ikonikus járműveit, amelyek egészen október végéig közlekednek majd. A kínálat idén is sokszínű. A klasszikus favázas és acélvázas villamosok mellett feltűnnek az ikonikus Icarus buszok, nosztalgia trolik, sőt, a fogaskerekű régi kocsijai is. Ezek a járművek nem csak közlekedési eszközök, hanem a budapesti várostörténet mozgó darabjai. A szezont az N41-es nosztalgia villamos nyitotta meg, amely a Móricz-Zsigmond körtér és Kamaraerdő között közlekedik. Május 2-től pedig már hétvégente az N2-es nosztalgia villamos is jár a Pesti Dunaparton, az egyik leglátványosabb útvonalon. Május 10-től havonta egyszer különleges szerelvényekkel közlekedik az N18-as nosztalgia járat, a Csóka utca és a Szent János kórház között. A nyár folyamán pedig több autóbuszos különlegesség is érkezik. Júniusban indul az N109-es nosztalgia buszjárat Cabrio Icarusszal. Május végétől pedig az N4-es vonalon klasszikus buszok járnak vasárnaponként. Újdonság, hogy idén nem csak az Icarus 60-as, hanem annak trollibuszos változata az Icarus 60T is forgalomba áll. Emellett a gyermeknapi programokhoz kapcsolódva nosztalgia trollibuszok is közlekednek majd. Az N70-es trollibusz, az N74-es trollibusz és az N75-ös trolli vonalán. A tervek szerint a nyári hónapokban a fogaskerekűn is újra megjelennek a régi kocsik, így a hegyvidéki útvonalakon is lehet majd időutazni. A nosztalgia járatok nem csak közlekednek, hanem eseményekhez is kapcsolódnak. Városi rendezvények, ünnepi hétvégék és közlekedési nyílt napok részei is lesznek. A jegyek megvásárolhatók a Budapest Go alkalmazásban, a BKK pénztáraiban, illetve a járműveken is. A szezon tehát elindult és egészen őszig tart. Egy kis kerülő most nem időveszteség, hanem élmény.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Folytatom!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágerme, egy köztük pedig Sam Felt, a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik világsztár fellépője, aki korábban többek között Kygóval is turnézott már, nagyon menő dolog, és az is az, hogy május 24-én Budapesten a Rádió 1 születésnapi fesztiválon zenél majd, ez pedig az igazi mai slágere, a Heart Like Mine, itt a Rádió 1-en.
1: Hi, I'm Sam Felt, and this is my brand new song, now on Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megújult a Nagybajcsi sportpálya öltözőjének épülete. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Csak nem 13 millió forintból újult meg a Nagybajcsi sportpálya öltözőjének épülete. A Tómelléki utcában található épület a 80-as, 90-es években készült el, és azóta annyira rossz állapotba került, hogy nem lehetett tovább várni a rekonstrukcióra. Most szigetelték a homlokzatot, újra festették a tető bordás lemezeit, de a beruházásnak köszönhetően korszerű vizes blokkot is kapott a létesítmény. Részletek a győrhírek.hu oldalon. Elindult az MME kisalföldi csoport tavaszi sorozata. A Madarak és Fák napja alkalmából családbarát programok, bemutatók és interaktív foglalkozások színesítik a kínálatot. Május 9-én 14 órától a Pannonhalmi Arborétumban várják a családokat és természetkedvelőket. A program során séta az arborétumban, madárgyűrűzés, odú ellenőrzés és gyermekfoglalkozások is lesznek. A találkozó 13 óra 45 perckor a várfelüli bejáratnál lesz, de később is lehet csatlakozni. A bázis hely az arborétum alján található pavilonnál lesz. A programok minden korosztály számára nyitottak, a szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt. Új Marica grófnő debütált a Győri Nemzeti Színházban. A címszerepet alakító Haraszti Elvira néhány nappal a premier előtt vette át a főszerepet, miután váltótársa, Zavaros Eszter megsérült egy próbán. A Széchenyi István Egyetem hallgatója így egyedül áll színpadra Kálmán Imre operettjében, hol Bakos Kis Gábor, hol Dolhai Attila partnereként. Haraszti Elvira közben több színházban is játszik, Székesfehérváron például a Viktória című operett főszerepét alakítja. A fiatal művész azt mondta, hatalmas élmény számára Győrben színpadra lépni, abban a városban, ahol jelenleg is tanul. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra, itt Győr-Moson-Sopron vármegyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződés kötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves, és nappali tagozatos tanuló. 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható gomoly felhőkkel, délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi magyar.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után járunk 9 perccel, és már csak bő 2 hét, és itt a Rádió 1 születésnapi fesztivál, május 24-e a dátum, a fellépők között pedig ott lesz Accent is, vele is bulizhatunk majd, aki most az igazi mai slágert hoz, ez a Don't Leave. A telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111. Ez a Rádió 1. Szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Bibi Rexa a folytatásban, aki alig múlt 20 éves, amikor a Fall Out Boys egyik tagja, a basszusgitárosa felfigyelt rá is, egy közös projektet is indítottak. Azóta pedig tényleg a világ legnagyobb sztárjaival dolgozott együtt, most épp az oldalán Faithless, Bibi Rexával közösen, ez a New Religion itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a hétvégén is folytatódik a játék a Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőjéért, ma déltől egyébként. Hogy mit kell tudni a játékról, mire kell figyelni, mutatok minden részletet most, aztán pedig ezt indítom. Az igazi mai slágerek között Kamrád és a Be Mine-nap folytatásban mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Roller világ. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu.
0: A Balázsék Rócsó május 11-én megérkezik Győrbe. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
4: Hello Győr! Nagyon várunk titeket!
5: Délután 5 és 8 között a Széchenyi téren.
0: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Jaminával és a műsorvezetőkkel, Juhász Gerivel és Hárspai Istvánnal. Ezt ne hagyja ki! Érkezik a Balázsék Rócsó május 11-én Győrbe, a Széchenyi térre. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
6: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
6: Ahol!

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
2: This is the World is Mine Radio Show.
1: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New

0: megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
2: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Megújult a Nagybajcsi sportpálya öltözőjének épülete. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Elindult az MML kisalföldi csoport tavaszi sorozata. A Madarak és Fák napja alkalmából családbarát programok, bemutatók és interaktív foglalkozások színesítik a kínálatot. Május 9-én 14 órától a Pannonhalmi Arborétumban várják a családokat és természetkedvelőket. A program során séta az arborétumban, madárgyűrűzés, odú ellenőrzés és gyermekfoglalkozások is lesznek. A találkozó 13 óra 45 perckor a várfelüli bejáratnál lesz, de később is lehet csatlakozni. A bázis hely az arborétum alján található pavilonnál lesz. A programok minden korosztály számára nyitottak, a szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt. Több balesetet is okozott egy ittas sofőr téten. A rendőrség tájékoztatása szerint az 53 éves férfi autójával a Győri úton haladt április 29-én este, amikor alkoholos állapota miatt elaludt és az anyós ülésre dőlt. Az irányítás nélkül tovább guruló autó letért az útról, kidöntött egy jelzőtáblát, majd egy étterem pergolájának ütközött. A jármű ezután még tovább haladt, végül egy szabályosan parkoló autónak csapódva állt meg. A sofőr ellen ittas járművezetés miatt indult büntető eljárás. Itt Győr-Moson-Sopron vármegyében is elindult a szavazás az év kedvenc testnevelő tanáraira. Első körben a vármegyék kedvenceire lehet voksolni május 11-e hétfőig. Ezzel azokat a testnevelőket kívánják elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást és egészséges életvitelükkel példát mutatnak. Vármegyénként legfeljebb 15 főre lehet szavazni. A vármegyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitás. A Vára Nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek is támogathatják, de a karitas.hu oldalon is lehet segíteni. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható gomoly felhőkkel, délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köztük pedig Martin Garrix folytatja, képen amerikai turnét csinál, és egy nagyon menő ötletük volt, minden városban, ahova megy, felállítottak egy telefonfülkét videókamerával felszerelve, nyilván egy spécit, amiben tudták az emberek, hogyha bemennek, akkor üzenhetnek úgy, hogy azokból a videókból a koncerten is vetítenek le. A Gigalet falakon. Nagyon menő néz ki egyébként, én a Dallas-it láttam. Vagány nagyon. Ez pedig az igazi mai sláger tőle, Martin Garrix és a Butterflies Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázsék rócsója hétfőn startol, minden állomás, minden info jön most, aztán pedig ez a nagy kedvenc indítja a következő zenei órát. Lady Gaga és az Abrakadabra pár perc és hozom is itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től újra

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Az izgalmas újdonságoknak, a legendás sikerműsoroknak és a népszerű műsorvezetőinknek köszönhetően a TV2 negyedik, a TV2 csoport pedig már ötödik éve piacvezető főműsoridőben. Köszönjük nézőink és hirdetőink bizalmát!
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Reklámot hallottak.
8: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
9: Rollervilág. Rollervilág. Roller és kerékpár szerviz. Szervizmunkák felvétele a leggyorsabb megoldásokkal 20% kedvezménnyel. Rollervilág Győrben az Árkád mellett.
8: A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munkáját.

0: napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden szombaton.

0: Magyarország legfranciább DJ-je Kuki hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatóit.
1: Alpha!

0: Muki. Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
2: Köszönjük!
3: Reklámot hallottak.
1: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Megújult a Nagybajcsi sportpálya öltözőjének épülete. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Csaknem 13 millió forintból újult meg a Nagybajcsi sportpálya öltözőjének épülete. A Tómelléki utcában található épület a 80-as, 90-es években készült el, és azóta annyira rossz állapotba került, hogy nem lehetett tovább várni a rekonstrukcióra. Most szigetelték a homlokzatot, újra festették a tető bordás lemezeit, de a beruházásnak köszönhetően korszerű vizes blokkot is kapott a létesítmény. Részletek a győrhírek.hu oldalon. Elindult az MME Kisalföldi csoport tavaszi sorozata. A Madarak és Fák napja alkalmából családbarát programok, bemutatók és interaktív foglalkozások színesítik a kínálatot. Május 9-én 14 órától a Pannonhalmi Arborétumban várják a családokat és természetkedvelőket. A program során séta az arborétumban, madárgyűrűzés, odú ellenőrzés és gyermekfoglalkozások is lesznek. A találkozó 13 óra 45 perckor a várfelőli bejáratnál lesz, de később is lehet csatlakozni. A bázis hely az arborétum alján található pavilonnál lesz. A programok minden korosztály számára nyitottak, a szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt. Ismét megnyílnak Győrújváros templomainak kapui. 21. alkalommal rendezik meg az öt templom fesztivált. A május 7-e és 11-e között zajló eseménysorozat az elmúlt években nem csak Győr egyik meghatározó kulturális programjává vált, hanem országosan is különleges helyet vívott ki magának. Az ötnapos fesztivál idén is koncertekkel, színházi előadásokkal, irodalmi estekkel, közösségi programokkal és különleges találkozásokkal várja a látogatókat az újvárosi templomokban. Részletek a győrihírek.hu oldalon.
5: Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Vár a nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek is támogathatják, de a karitas.hu oldalon is lehet segíteni.
4: Végül a várható időjárásról. Napos idő várható gomoly felhőkkel, délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
6: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágerme.

A Rádió Egy. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lép be a Rádió Egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 11 perce járunk már 7 óra után, és ha már elindult volna a játékunk, akkor a következő dalnál kellene 10-ként telefonálni. Ma is keressük ugyanis azokat a fellépőket, azokat a világsztárokat, akik jönnek a Rádió 1 születésnapi fesztiválra május 24-én. Accent például ilyen, aki a következő dalban érkezik, Tóth Gabival, a Sugar Daddy-t hozom. A játék pedig ma déltől indul, szóval onnan

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, egy érzelmes dal után pedig egy érzelmes hangú előadó Ray Dalton, egyenesen Amerikából egy szuper popzene, ami ahogy elnézem a slágerlistás teljesítményét, sokáig velünk lesz, és ez egy jó hír. Ray Dalton, Blood Running, ezt indítom a rádió egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Madárgyűrűzés és séta várja az érdeklődőket Pannonhalmán. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Elindult az MME Kisalföldi csoport tavaszi sorozata. A Madarak és Fák napja alkalmából családbarát programok, bemutatók és interaktív foglalkozások színesítik a kínálatot. Május 9-én 14 órától a Pannonhalmi Arborétumban várják a családokat és természetkedvelőket. A program során séta az arborétumban, madárgyűrűzés, odú ellenőrzés és gyermekfoglalkozások is lesznek. A találkozó 13 óra 45 perckor a várfelüli bejáratnál lesz, de később is lehet csatlakozni. A bázis hely az arborétum alján található pavilonnál lesz. A programok minden korosztály számára nyitottak, a szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt. Több balesetet is okozott egy ittas sofőr téten. A rendőrség tájékoztatása szerint az 53 éves férfi autójával a Győri úton haladt április 29-én este, amikor alkoholos állapota miatt elaludt, és az anyós ülésre dőlt. Az irányítás nélkül tovább guruló autó letért az útról, kidöntött egy jelzőtáblát, majd egy étterem pergolájának ütközött. A jármű ezután még tovább haladt, végül egy szabályosan parkoló autónak csapódva állt meg. A sofőr ellen ittas járművezetés miatt indult büntető eljárás.
2: Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitas. A Vár a nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek is támogathatják, de a karitas.hu oldalon is lehet segíteni. Érdekes lehet a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek számára is, hogy megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadék összeg térkép pedig 10 percenként frissül.
1: Végül a várható időjárásról. Napos idő várható gomoly felhőkkel, délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsik rócsója pedig már hétfőn indul, de nagyon-nagyon fontos délutáni rócsóról beszélünk. 4 órától minden helyszínen live mix, 5-től pedig 8-ig Balázsik. Először Győr, Széchenyi tér, aztán Sopron várkerület, majd Szombathely főtér, Dunaújváros, Városháza tér és Debrecen Kossuth tér. Ezeken a helyszíneken hétfőtől péntekig Balázsik, az igazi mai slágere pedig megállás nélkül. Most Taylor Swift és a The Fate of Ophelia itt a Rádió 1-en. I

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Már csak pár perc és Balázsék jönnek a Balázsék Weekenden, jövő héten pedig startul a roadshowjuk. Viszont nagyon fontos, hogy ma is lesz játék. Délután meghallunk egy előadót, aki élőben fellép a világszárok közül a Rádió 1 születésnapi fesztiválon május 24-én, akkor hívni kell minket 0620 311 111, lehetőleg 10-ként mondani a Rádió Esztogent is, ez páros belépőtér. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc, Skygo-tól és OneRepublic-tól, amit indítok, a Chasing Paradise. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Most héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
1: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
4: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: Reklámot hallottak.
6: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
7: Roller világ. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu.
8: Élményekkel teli nyarat keresel a gyermekednek? A Belágyi Művészeti Stúdió különleges táboraiban a játék és az alkotás találkozik. A néptánc táborban lendületes ritmusok, hagyományőrző játékok és vidám közösségi élmények várják a gyerekeket. A Ficegő mocorgó táborban a mozgás örömét fedezhetik fel tornával, tánccal és játékos akrobatikus elemekkel. A Báb Színházi alkotótáborban pedig kreatív alkotással és színházi játékkal kelthetik életre saját bábjaikat. A táborok Győr belvárosában várják a 4 és 14 év közötti gyermekeket. Kaland, mozgás, kreativitás egy helyen. Jelentkezés gyerektáborgyor.com. gyerektáborgyor.com.
9: Szeretnéd otthonodat egyszerűen és költséghatékonyan megvédeni? A Patent Optimum csomag pont neked készült. Nincs beszerelési díj, nincs kommunikációs rendszer használati díj, nincsenek rejtett költségek. Tökéletes választás. Társasházi lakások, lakótelepi otthonok, lépcsőházból nyíló ingatlanok védelmére. Ne várj a bajra, válaszd a Patent Optimum csomagot és a biztonság minőségét. www.patentsecurity.hu.
10: Rollervilág. Rollervilág. Roller és kerékpár szerviz. Szervizmunkák felvétele a leggyorsabb megoldásokkal 20% kedvezménnyel. Rollervilág Győrben az Árkád mellett.
11: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad. Tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Walter Auto, Győr, Íves utca 2/A.
12: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
13: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
14: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
13: Ahol!

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Megújult a Nagybajcsi sportpálya öltözőjének épülete. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek.

0: csaknem 13 millió forintból újult meg a Nagybajcsi sportpálya öltözőjének épülete. A Tómelléki utcában található épület a 80-as, 90-es években készült el, és azóta annyira rossz állapotba került, hogy nem lehetett tovább várni a rekonstrukcióra. Most szigetelték a homlokzatot, újra festették a tető bordás lemezeit, de a beruházásnak köszönhetően korszerű vizes blokkot is kapott a létesítmény. Részletek a győrhírek.hu oldalon. Új Marica grófnő debütált a Győri Nemzeti Színházban. A címszerepet alakító Haraszti Elvira néhány nappal a premier előtt vette át a főszerepet, miután váltótársa, Zavaros Eszter megsérült egy próbán. A Széchenyi István Egyetem hallgatója így egyedül áll színpadra Kálmán Imre operettjében, hol Bakos Kis Gábor, hol Dolhai Attila partnereként. Haraszti Elvira közben több színházban is játszik, Székesfehérváron például a Viktória című operett főszerepét alakítja. A fiatal művész azt mondta, hatalmas élmény számára Győrben színpadra lépni, abban a városban, ahol jelenleg is tanul. Részletek a győrihírek.hu oldalon. A melegedő időjárással egyre többen döntenek klímaberendezés beszerelése vagy cseréje mellett. A szakemberek szerint ilyenkor megnő a leselejtezett készülékek száma is, amelyek speciális kezelést igényelnek. A régi klímák több olyan alkatrészt tartalmaznak, amelyeket csak szakszerűen lehet eltávolítani és feldolgozni. A MÉH ZRT tapasztalatai alapján a nyári szezon előtt érezhetően emelkedik a leadott klímaberendezések mennyisége. Arra hívják fel a figyelmet, hogy a készülékeket nem szabad házilag bontani, hanem kijelölt gyűjtőhelyen vagy szakember segítségével érdemes leadni. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Vár a nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek is támogathatják, de a karitasz.hu oldalon is lehet segíteni. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható gomoly felhőkkel, délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter,
3: Rákóczi Feri és Balázs!
2: Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
4: Idős bácsi, aki lövöldözött, megvan? Hát beszéljünk róla egy fél maratot, hát nagyon szeretjük a történetet idézőjelesen, de hát ez annyira abszurd és annyira rotesz, hogy erre azért muszáj beszélni. Ugye, nyugdíjas bácsi üldögélt az erkélyén, ugye? És hát nem volt semmi probléma, arra repült egy madár.
5: Itt a kávéját,
4: itt a kávéját, az öreg kis nyugdíjas bácsi. Arra repült egy galamb. De ez a galamb aztán ott nekiállt egy kicsit ott a turbékolni, meg hát hogy is mondjam csak.
5: Ha meg mit csinál a galamb, ugye a turbékoláson kívül? Mit szokott még csinálni?
4: Össze-vissza szarja ott annak dolgokat.
5: Úgy van. Hova szart?
4: Hova szart? Hát rászart a bácsinak az erkélyére. Mi történt, ugye?
6: Felbosszantotta magát?
4: Felbosszantotta magát a bácsi. Ugyanis a galamb volt olyan gonosz, hogy összetolta a nyugdíjas bácsi kocsiját.
5: Fölháborító.
4: Egy átlag kisnyugdíjas mit csinál? Szór neki morzsát, megmérgezi, hozzávágja a papucsát, ne adj Isten káromkodik, esetleg a csirke farhátból megmaradt
6: nyesedéket. Hogy sorosbélem.
4: Igen, meggyanúsítja, hogy sorosbélem, és azt mondja, hogy háború. És hozzávág valamit. Tehát ez a nyugdíjas bácsi, ezt kemény fából faragták, ő megjárt a Dél-Koreát, Észak-Koreát, Vietnámot. Nagyon sok mindent.
5: Benne vannak még a régi emlékek.
4: A régi emlékek, így van, azért a donkanyarból megjárta a második világháború, talán még az első világháború is ott volt. Fogott egy puskát.
6: Mennyire kell zéró toleranciának lennie benned ahhoz, hogy ez megtörténjen? Ő milyen lehet a Lidlben, amikor kicsit tovább kell sorban állni?
4: A bácsi elé nem akarsz beállni a sorba, sem
6: látni mögé. Akarom a kommentjét, ami Facebookra szokott írni, jó? Csak az idegállapot miatt.
4: Fogott egy puskát, és lövést adott le a lőfegyver. Figyelj, zseniális a történet. Lövést adott le a lőfegyverből a nyugdíjas a szemközti ház második emeleti lakásban élő felesége mellett. 671 éves B. János, ugye, hát leadta a lövést, ami ezt a kis galambot nem talált el, mert ez a turpis kis, okos kis galamb, ez túljárt a nyugdíjas, ez megugrott és elrepült.
5: Hát viszont B. János célzási képességei már nem egészen olyanok, mint régen.
4: B. János már nem úgy lő, mint a harmadik dandárban a második világháború, amikor harcolt ugye a németek ellen. Fogta magát, és az a lövedék úgy gondolt, hogy becsapódik inkább az alvó gyerekek közé egy óvodába.
6: Szeretném kézzel?
4: Nem hiszem.
5: Jani bátyám, gratulálunk.
4: Jani bátyám, mi az Isten történik magukra, hogy már Jani bátyám. Elhiszitek ezt a történetet?
6: Délutáni vagy a óvodában, délutános vagy. Tudod, hogy járkász, már végre aludtak a kis taknyos kölykök.
4: Igen, végre csönd van.
7: Ezsi, Józsika is alszik. Alszik.
4: Az minden ember.
7: Jó. Kati, aludjál, Kati! Látlak, Kati!
6: És egyszer csak...
4: Jó, néni, lőnek! Megérkezik a lövedék. Igen. Azt mondta a nyugdíjas bácsi. Száldogált a galamb ide-oda, rászart az autójára, ekkor odalőttem, de nem találtam el, sajnos a fa túloldalán lévő óvodába ment be a golyó. Erről egyébként csak akkor értesült, amikor nem sokkal később a rendőrök felkerestek. Hát figyelj az öreg a szenzációs. Belőtt az óvodába, nem találta senkit a lövedék, kijöttek a rendőrök, nyilván azonnal falhoz állították, kiszedték, megbilincselve távozott. Letartóztatását kezdeményezték, az ügyészség nem látta indokoltnak, így elengedték B. Jánost.
5: De kedvesek.
4: Elengedték.
5: Honnan tudta az óvoda, hogy honnan jön a lövés? Látták B. Jánost fegyverrel a kezében?
4: Egyébként ez egy jó kérdés.
5: Vagy ilyenkor kijön egy hogy hívják ezeket? Lehet,
6: hogy gyakorlatozni aki... az előkertben.
4: Valószínűleg B. Jánosnak már híre volt Solymáról, hogy néha lemegy a játszótérre, és beleenged néhány lövést a homokozóba.
6: Én látom magam, hogy így gurul a fűben. Tudjátok, hogy egy ilyen légkuskával.
4: Igen, egy cigivel a szájában.
6: Igen.
4: Vigyázz, ott van meg János bácsi, előjött.
6: Na, és szerintem ez van, hogy tudták róla, hogy ilyen, meg amúgy vannak jelek, tehát hogy alapból szerintem, aki szereti az ilyesmit, annak gyakran vannak terepmintás cuccai. Tehát terepmintás nadrág.
5: Hogy jössz rá, hogy kilőtt be az óvoda ablak?
6: Igen. Alapból nem látják őt akkor sem, amikor terepmintásban van. Tehát, hogy látod, de nem látod, mert ugye beolvad a környezetébe. Meg tudod, hogy olyan a terasza is, hogy tudod, ilyen katonai hálóval van.
5: Álcázó háló.
6: Álcaháló.
5: És megcsillant a távcsövön a fény.
6: Ezért szerint, hogy van olyan kocsin, ilyen, tudod, ilyen matrica, hogy nem
5: fegyver
6: tudom,
5: az autóban.
6: Fegyver az autóban, vagy vadisznó halva jó, vagy valami hasonló. Biztos, hogy... De nézd csak, hogy milyen fit.
4: Ott van fit, ott állítja elő a rendőr, nézd meg.
6: És igazán volt, nézd milyen színű ruhája.
4: Nézd, egy terepszínű ruhába a bácsi tessék. Éppen előállítják ugye a rendőrök.
6: Miért vagyok egy jós, egy látnok? Miért?
4: De nagyon durva, így megmondtam, viszont az alvó óvodások közé nyitott ablakon becsapódott a lövedék. Figyelj! Tehát azért az elég kemény. Tehát, hogy az...
6: Nekem volt légpisztolyom gyerekkoromban, természetesen. És
5: nem is volt kérdés.
6: Ez volt ilyen galamb holokauszt, és a lényeg, hogy légpisztolyom is volt, meg startpisztolyunk is volt. Nem tudom miért, apukám hozta Csehszlovákiából, és mindig a garázs ajtóra lőttünk, mert arra tettünk fel egy ilyen izét.
4: Igen, de az nagyon gyerekként az óriási élmény.
6: Óriási élmény, olyan légpisztolyom nem volt, ami ekkora hatótávolsága át tudott volna törni egy üveget.
4: Tehát, de ott van a fotó, azért nézd meg, itt azért komoly golyók is vannak, én nem értettem hozzá, hogy mi ez. Azt egy galambot akartam megriasztani, valóban nem is az volt a célom, hogy meglőjem el talán, csak hogy menjen el a házunk előtti fáról. Sajnos sok gondot okoznak, egy héttel ezelőtt borzasztóan összepították az alatt a parkoló kocsiban. Érted? Kiállt az erkén és elkezdett galambra lövöldözni.
6: Tehát kettő lehetőséged volt, hogy ne szarják össze a kocsidat. A. Veszel egy ponyvát 1500 forintért a Maxba.
4: B. Lövöldözni kezdesz.
6: B. Szerze magadnak egy légpuskát. És elkezdesz lövöldözni.
5: A ponyva nem jó, mert azt ándan levenni, föltenni, és a ponyva is szaros lesz. Hova teszed a galambszaros ponyvát?
6: A galambra.
5: De a galamba fenn van a fán.
6: Akkor
5: tegyél
6: ponyvát a fára. Tessék.
4: Egészen elképesztő. Az öregtől elvettek egy csomó töltényt, fegyvert, kis lövedéket, nagy lövedéket. Tehát az öreg azért Rambó volt. Bocsánat.
5: Ha ez nála... Várjál már!
6: Hát azok ott egy... vadászfegyverek.
4: A srácok. Lakásban több puskát is találtak. Távcsövese volt az öregnek. Figyelj, az öreg zombitámadás és harmadik világháborúra készült. Távcsöves, rendes vadászpuska, sörétes, itt minden van.
6: Ez egy embertípus. Ez egy embertípus. Ő azért vett magának lépuskát, mert tudta, hogy azért nagyon elkapnák, hogyha ezzel lő neki a galambra, de valójában ezzel akart kilőni a galambra.
4: Négy vadászlőfegyver, egy légpisztoly, kiderült, hogy a férfinak van fegyvertartási engedélye. Először tagadta, hogy ülött volna a légpisztolya, de később beismerte. A gyerekek egyébként nagyon megijedtek, de örültek, hogy senki nem sérült meg.
6: Talás.
4: Elhiszed?
5: Az ez kemény.
4: Azért ez nagyon kemény.
6: Rendőrség. Haló, jó napot.
4: Tessék.
6: Jó napot. Kérem, jöjjön ki.
4: Mit csináljunk?
6: Úgy tudom, hogy önnek van fegyvertartási engedély, igaz? Ez?
4: Nincs. Nem tudom, miről beszél.
5: Nincs is fegyverem.
4: Nem, nincs is fegyverem, és nem is élődtem arra a galambra.
6: Itt ez a kitömött vaddisznó a ház előtt, hogy ez az a
5: nép? Nem.
4: Tudja, mi gondolod? Rohadjanak meg azok a kis gyerekek az óvodában. Oda akartam belőni.
6: Hogy kérdezz meg, a fregolin, ezek a terepintásúak, ezek az a nép?
4: Igen, ez a célkereszt a kocsiján.
6: Igen. János, kérem, jöjjön. Miért csinál?
4: A felesége fejére rajzolt célkereszt. Hát tényleg az öné.
6: A felesége miért van álcahálóban, kérem?
4: Igen, miért kell rohangálni a cikcakos irányba játszott éren a feleségének egy álcahálóval, János? Ezt meg tudja magyarázni?
6: Miért van a postára elérve, hogy stüssi vadász?
4: Igen, évek óta háborús vészhelyzetben vagyunk, az öreg készült.
5: Készült tényleg.
6: Szerintem ilyen prepper is lehetem úgy, nem érzitek? Hogy van egy biciklitárolója megrafa konzervekkel?
4: Biztos vagyok benne, hogy ott komoly víz és élesztős WC-papírkészletek voltak felhasználva, vagy felhalmozva, igen.
6: És itt tudós így röhöng, és az óvodában az óvodások ugyanígy tudod egy kis fegyverekkel.
4: Lőnek vissza, igen.
6: Ez egy régi konfliktus.
4: Igen. János bácsi csak a kicsik vashiányát próbált orvosolni.
6: De akkor miért ólommal?
4: Feltette felhőbe, onnan beesett az óvodába.
5: Képzeld el, hogyan tartod a gyerekeket másnap? Nem fognak belőni, aludjatok nyugodtan.
4: De leesik, hogy belőnek? Tehát valami puffy puffa, nem összetörik egy üveg, vagy neki valami, leesik, hogy belőttek. Csak még lehet, hogy betört egy ablak. Nem tudom, hogy jöttek rá az óvónők. Nem lehet, hogy lejönnék rá, most ide belőne valaki.
6: De miért engedték haza másnap?
4: Egyébként ez egy jó kérdés.
6: Tehát, hogy belőtték hát, gondolom,
4: ablakát. Látták, hogy ártalmatlan. Van fegyverviselése, rájötték
5: galambra. Ez azért, érted, ez egy nem átgondolt cselekedet volt, és akkor óvatosan fogalmaztam, ő nem az óvodába akart szegény belőni, csak hát ugye útba esett.
6: Szerintem kéne egy racionális büntetés ilyen esetekre, és az lenne, hogy egy fecskében állítsák ki az óvoda előtt, és az óvodások kapjanak egy pinball puskát. Igen, és meg kell büntetni a bácsit, hogy pontosan tudnia kell, mi a szitu.
4: Menza, olyan régen beszéltünk, iskolai kaja, nem tudom, olvastátok-e, komoly változások vannak, kíváncsiak vagyunk, drága szülő, ki, hogy értékeli a változásokat, jön-e a gyerek úgy haza, hogy anya, finom volt a kaja, érzem a változást, mert hogy állítólagosan, ugye az van, hogy tavaly február óta ugye új előírások szerint étkezik, mint egy 1,2 millió hazai bölcsődés, óvodás és általános középiskolás. Van egy csomó változás, ami elindult a hazai közétkeztetésben, és most találtunk egy cikket, ami arról szól, hogy elemzi ezeket a változásokat, megmondja, hogy még mi vár ránk 2028-ig, de hogy a gyermekeink majd finomabb ételeket fognak enni, AB menüből választanak, salátabár, gyümölcsbárból választanak.
6: Így van.
4: És hogy
5: van
4: jobb,
5: vitaminbárotok.
4: Jobb helyeken már AB menü és vitaminbár és gyümölcsös pult is várja a gyerekeket.
6: Supermenza úgy hívják.
4: Supermenza, ez a Supermenza, így van. Supermenza program.
5: Jó, de a csoki piskótakockát nem vehetik azt el tőlünk.
6: Már most beviszed magadnak. Nagyon-nagyon jó, figyelj, nagyon jókat mesélnek a menzáról.
4: Azt mondják, igen, hogy növekszik az étkezők száma az AB menü választással. A közétkezeti szövetség azt mondja, beérkezett adatok alapján sokkal inkább nőtt a helyi menzán ebédelők, csökkent az ételmaradékok száma, kialakultottak vitaminpultokat, két vagy háromféle kínálatból válhozhatnak a gyerekek. Ez tényleg, ez működik? Ez nem csak egy-két kiemeltebb, jobb állapotú, vagy magániskolában van?
6: Teljesen állami, így izé, és az volt
4: és
6: egy
4: AB menüje van.
6: Igen, AB menüje van, plusz, tehát az van, hogy nem is, tehát mindenből lehet választani, mert ilyen ki van téve rendesen, svéd asztal van gyakorlatilag. Van hideg-meleg pult, van salátabár, és akkor próbálni kell hatni rájuk azért, mert ugye, ha rajtuk múlnak, akkor csak köreteket ennének a gyerekek a legtöbben. Igen, ez is a köretből, ha még lehet. És akkor nagyon aranyosan megbeszélték az osztályfőnökök velük, hogy akkor mindent kóstoljunk meg, ha már van rá lehetőség, és elkezdtek a gyerekek salátákat enni.
5: És vagy nem, magától... de ő maga dönt.
6: Tehát magának veszik ki a kis tányérjára a mennyiséget, meg azt, hogy mit akar enni.
5: Nem az van, hogy a fehér cipős, kivágott orrú cipős konyhát.
6: Ők azért ott sírkálnak. Ott
5: jó, azért
4: 62-es bicepszel.
5: És akkor oda csapta a tányérra a finom főzeléket, kaptál egy vállalhatatlan fasírtot rá, és most már nem adják, hanem a gyerek dönt.
6: Igen, állnak sorba a kis tálcákkal, oda megy magának, szed, megvárják egymást, nézik, hogy ki mit szed, akkor elindul egy ilyen egészséges versengés, hogy jó, hát ne, hogy már neked több legyen, másfajta legyen, izé. És aztán pedig ugye nem nincs annyi maradék, tehát hogy annyit eszik meg, amit a szemek kíván. Nyilván ezt meg kell szokniuk, van egy ilyen átmeneti időszak. A másik, hogy ott vannak azért a konyhai asszisztensek, nem tudom mi a nevük, akik segítenek nekik, ha baj van, vagy elfogy valami, vagy egyáltalán cukik, nagyon jól megy.
4: Csökkentették a sóbevitelt, ugye ez WHO vonatkozás, legalacsonyabb határértéket csak 28 szeptemberétől kell majd alkalmazni. Azt mondják, hogy 50-70%-kal csökkenteni kell még a jelenleg megengedett sóbevitel maximumát, de hogy így is folyamatosan nő az ott kajálók száma, és javul a közétkezetés. Nálunk nincs ilyen, egyféle étel van, a zöldséggyümölcs kimerül az almalében és a zöldbab főzelében, ezt Évi küldte nekünk. A lányom 4/4-es, nincs AB menü, ha nem eszik levest, nincs repeta, hogy azzal lakjon jól, és a főmenü megmaradjon a konyhásoknak. Aha! Nem eszi meg a leves, nem kap előételt, hogy azt aztán elviszik a konyhás néni.
6: A leves amúgy ez a legdurább dolog, amit szoktak csinálni a menzán, nem? Tehát, hogy azok nagyon el tudnak szabadulni. Az egy ilyen, olyan, mint egy ilyen jósgömb, hogy ahogy belekanalazol, akkor tudod meg, hogy mi vár rád valójában.
4: De hogy azért ez egyébként mennyire kultúrált, hogy lenne egy ilyen salátabár nekik tényleg, hogy ez a szupermenze ez megvalósul, hogy az AB menü választás. Tehát azért ez egy nagyon klassz dolog lehetne ez, hogy kicsit több ráfordítással, kicsit gondosabb előkészítéssel nem kéne sokat hozzátenni, valószínűleg egy kicsit jobb minőségű ételeket tegyenek a gyerekek. Tehát ez nem azt jelenti, hogy háromszoros árára menne föl. Mi volt a legutáltabb, mi volt a legkedvesebb? Tessék, mindenki mondhat egyet. Amit megláttad, és azt mondod, hogy fúj, undorító.
6: Úristen, nekem...
4: És amire azt mondod, úristen, de jó, ez van, ezt nagyon szívesen. Egy régi klasszikus menzakaja. Tessék, én tudok egy kezdem a paradicsomos káposzta, rüheltem mindig. Tehát azt megláttam, elkeseredtem, borzaszt, édes volt. Úszott egy ilyen paradicsomos lében, és adtak hozzá valami cipőt a belső hús. Az borzalom volt.
5: Akkor te szerencsés volt, hogy hús is volt hozzá.
4: Hát jutott hozzá valami.
5: Fecnik voltak beleszaggatva.
4: Fecnit beleszaggatta.
5: Húsból. Viszont nálunk két hetente a középiskolában pénteken az
4: bélszíroló.
5: Nem. De az is volt.
4: Bélszíroló.
5: Basszus,
4: nem volt benne
5: bélszíroló.
4: Nem volt benne bélszíroló.
5: Úristen, de jó volt.
4: Bélszíroló.
5: Nincs meg?
4: Hát egy ilyen kis húsrúdnak álcázott bélszín, 1% bélszín.
5: Ez a szocializmusnak egy fantasztikus terméke. Fagyasztva árulták, olyasmi, mint a hotdog virsli, csak kicsit rövidebb és kicsit fel van duzzadva, és erre azt írták, hogy bélszínroló, és az tette igazán kívánatosan, hogy te bélszínt eszel. A bélszín tartalma 0,001.
4: Semmi nem volt benne.
6: Egy volt. Igen. Nekem a bél és a roló szavak, amik legyenek
4: elsőkörben.
6: Rolónak hívják, ez egy dolog, de hogy bél, ez egy bélroló.
5: Ha visszajövünk a izéről, a kitelepülésről, hozok neked, nagyon finom.
6: Nagyon interesting.
5: Nagyon finom.
6: Elmondom, mi volt a prémium étel.
4: Na mi volt a prémium, tessék.
6: Figyelj, és mai napig szoktam rá gondolni, az darált főtt marhahús volt.
4: Igen.
6: Ledarálták, ugyatok, hogy ilyen izének tűnjön.
4: Metszószal.
6: Metszószal, főtt krumplival.
4: Az egyébként egy jó kaj volt. Összenyomtam mindig a krumplit, és kicsit így beleforgattam a metszószba. A hús nem bírtam megenni, mert nagyon rágós volt. De
6: nem,
4: a metszósz...
6: de azért volt ledarálva, hogy ne kelljen rágnod.
4: Ja, ledarálták nektek?
6: Le volt darálva, úgyhogy megfőzték, és nem ledarálták.
4: Vagy annak a néni előre megrágtak.
6: Valaki valaki megrágta.
4: Tehát 10 óra, hogy bement, megrágta.
6: És a sóskaszósz ugyanebben a konstrukcióban.
4: Egyébként a sóskaszósz krumplival jó volt.
6: A cukros sóskaszósz krumplival.
5: A jó az nem ilyen.
4: Összenyomott krumplival, ilyen folyékony sóska, kicsit cukrosan. Én azt adtam, én azt szerettem.
6: Figyelj, az nagyon, az rendesen, az igen, egy umami volt akkor.
5: Én a leveseket gyűlöltem.
4: Mindegyik leves szar volt. Mindegyik, nem volt olyan leves, ami jó volt.
5: Semmi volt benne, a húsleves, azt tudtad, hogy valami de kettő darab ilyen vegeta leves volt.
6: Aminek tudjátok, hogy a megyek neki ki volt magozva, és azért olyan volt, hogy ilyen szárnya lenne.
4: Igen, és a habarás az kicsit így összeállt ilyen darabokba a tetején. Az jó volt. Jó, de azért, amikor tejbegríz volt kakaóporral, azért akkor azt mondtad, hogy van élet. Van élet a halál után. Tehát azért hárvanál, háromszor álltál sorba, egy kicsit citromízű tejbegríz, finom, hamis kakaóporral a tetején.
6: De a legrosszabb az a sárga borsó főzelék volt, amit szintén ledaráltak, és arra rácsöpögtettek szaftot, tudod, ilyen
5: pörkölt
6: három hússal, és akkor az, ahogy az olaj, így mint egy ilyen, nem tudom, mint egy ilyen...
5: Zsír volt az kicsim.
6: Hát, igen. Szerintem az olaj.
5: Olaj volt,
4: mennyire durva, hogy annyira megmaradt, hogy így szinten érzed. Tehát, hogy tényleg azért azt etted, olyan trauma volt. Igen, benne van, bementél a konyhába, és érezted a műanyag tálca, a pohár, a kaják illatát. Tehát azért milyen szenzoros, tehát hogy érzed, hogy az emlék a szagformájában megmarad, ízformájában.
6: A fém csémingeknek a szaga, tudod, a hideg fém szag.
4: Igen. Náluk csak undokkonyhás nénik voltak, tényleg 62-es bicepszel, kézzel fogták a húst, dobták be a tányérba, nem szórakoztál, adták, repete nem volt.
6: Tudod, voltak, mint Tony Soprano. Olyanok voltak, mint Tony Soprano, csak nőben.
4: Igen.
6: Hátul álltak mindig, és akkor ment az ilyen bullying a gyerekeknek, meg egymásnak is folyamatosan húzták a bajszát.
4: És nagyon nagy szatyrokkal mentek el mindig 3 órakor. Nem akarom őket meggyanúsítani, de ők nyilván elvitték a maradékot. Olyan szatyrokat pakoltak ki, hogy abból egy állatkertet meg lett.
5: Ott, gyönyörű disznók nőttek. Igen. A moslékból, igen. Akkor még lehetett moslékkal letetni.
4: Jó, mondok egy extra, tessék, nagyon sok csoki krémmel, piskóta kocka. Végén az... elfogy a csoki krém, és már csak a száraz piskóta marad, ezért beosztod a csoki krémet, hogy maradjon végig. Mekkora kaja volt?
6: Igen, nem volt.
4: Nem volt ilyen?
5: Nem volt.
4: Piskóta kocka csoki krémmel.
6: Nem volt. Teljesen értetlen állok a helyzetet.
4: A legklasszikusabbat hagytátok ki.
6: Mi lett volna velem, ha lett volna?
4: Nagyon kevés csoki pudingot adtak hozzá, ezért az eleje kánál volt, a végén már csak a száraz piskóta marad.
5: Puding?
4: Hát egy ilyen krém, egy ilyen öntet.
5: Kakaós ízé, össze volt hideg vízzel.
4: Igen.
5: Persze, nem volt abban se puding, se...
4: Hát az én képzelem hozzá.
5: A csokoládét hogy... életében nem látott, haver. Az a legrosszabb minőségű kakaóbor.
4: Jó,
5: volt,
4: csoki nem
5: kicsit
4: volt benne. Csoki nem volt benne. Igen. De azt én nagyon-nagyon szerettem, az nagyon jó volt.
6: Ami megmaradt még a torpedó szendvics a büféből. Az volt, amikor már felsős volt,
4: az
6: és volt
4: az nem tudom,
6: az egy
4: van.
6: Fényes, ilyen hosszú kifli formájú, olyan, mint egy baget, csak ilyen nagyon rossz minőségű lisztből készült, az ilyen fehér lisztből, és a teteje tojásosan meg van kemve, ahol beraknak egy vajat, sonkát, sajtot, meg uborkakarikákat, és az összesütik. És
5: akkor... Hát te azért elég menő helyre jártál.
4: Egyébként igen. Ez egy farizeres zsömle volt, meg tej. Igen.
6: Na, de ez a büfé volt, ez nem a menza, ez a büfé. És akkor ez volt már az alternatíva, akkor nem büfésztél, ha nem menzáztál, nem büfésztél.
5: Ez volt a csúcs.
4: Mondok még egy nagyon undorított grízes tészta, egy pici ízzel a tetején, lehetted a lekvárt, ami nem lekvár volt, igen. És üres grízes tésztát tettél, kicsit megsóztad, ha nagyon éhes voltál. Mi volt a grízes tészta, micsoda? Az ki találta ki? Az hogy lehet megetetni 10 évig a gyerekekkel? De nem lekvár volt, íz volt íz a tetén, volt. És egy nagyon pici, úgyhogy gyorsan fogjon el, és üres grízes tésztát tegyél.
8: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Madárgyűrűzés és séta várja az érdeklődőket Pannonhalmán. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Elindult az MME kisalföldi csoport tavaszi sorozata. A Madarak és Fák napja alkalmából családbarát programok, bemutatók és interaktív foglalkozások színesítik a kínálatot. Május 9-én 14 órától a Pannonhalmi Arborétumban várják a családokat és természetkedvelőket. A program során séta az arborétumban, madárgyűrűzés, odúellenőrzés és gyermekfoglalkozások is lesznek. A találkozó 13 óra 45 perckor a várfelüli bejáratnál lesz, de később is lehet csatlakozni. A bázis hely az arborétum alján található pavilonnál lesz. A programok minden korosztály számára nyitottak, a szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt. Több balesetet is okozott egy ittas sofőr téten. A rendőrség tájékoztatása szerint az 53 éves férfi autójával a Győri úton haladt április 29-én este, amikor alkoholos állapota miatt elaludt, és az anyós ülésre dőlt. Az irányítás nélkül tovább guruló autó letért az útról, kidöntött egy jelzőtáblát, majd egy étterem pergolájának ütközött. A jármű ezután még tovább haladt, végül egy szabályosan parkoló autónak csapódva állt meg. A sofőr ellen ittas járművezetés miatt indult büntető eljárás. Ismét megnyílnak Győrújváros templomainak kapui. 21. alkalommal rendezik meg az Öt Templom Fesztivált. A május 7-e és 11-e között zajló eseménysorozat az elmúlt években nem csak Győr egyik meghatározó kulturális programjává vált, hanem országosan is különleges helyet vívott ki magának. Az ötnapos fesztivál idén is koncertekkel, színházi előadásokkal, irodalmi estekkel, közösségi programokkal és különleges találkozásokkal várja a látogatókat az újvárosi templomokban. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra, itt Győr-Moson-Sopron vármegyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződés kötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves, és nappali tagozatos tanuló. 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható gomoly felhőkkel. Délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi északnyugati szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza. A tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na mi van, gyerekek, ez mi ez a hajóút? Olvastátok, hogy elmész így, ha a Kanári-szigetek felé egy kicsit hajózgatszott, és akkor azt mondják, hogy akkor aztán itt hantavírus járvány? Hantavírus? Komolyan tudsz venni egy ilyen vírus, aminek az a neve, hogy hanta?
1: Alapból elkezdesz rajta röhögni.
0: Hantavírus van egy hajón, és hát ugye az van, hogy ezek elindultak valahol a Zöldfoki-szigetekről, vagy Zöldfoki-szigetekhez, és hogy kettehárman azt gondolták, hogy ők hajlandóak ebbe úgy belehalni, nyilván nem önszántukból, és emberről emberre is terjed, és most ide-oda ingázik ez a hajó, hogy hol kössön ki, meg mi legyen.
2: Hallod, tudod,
0: és
2: ez a hantavírus.
0: Vízhelyzetet hirdettek. De mi a fene ez a hantavírus? Olvastatok erről valamit, hogy mi történik?
1: Patkányok terjesztik meg, rágcsálók.
2: Vérzéses láz.
0: Csak
2: ennyit szeretném mondani. Két szó. Vérzéses láz.
0: Na, de ez egy luxi hajó, ami megy a Kanári-szigetekre, és viszi az embereket. Értem, hogy minden hajón van egy patkány, meg ez egy régi időket idézi. De azért ez a patkányról valahogy egy ilyen luxi hajón átterjed az emberre, azok ott éppen belehalnak, és akkor meg, hogy gyerekek, nem kötünk ki sehol, mert hogy egészségügyi vészhelyzet van, mindenki maradjon a kabinban, ne kapja el senki lehetőleg a hantavírus, mert néhány bele is halnak, de mi még itt egy kicsit hajózgatunk a Zöldfoki-szigetektől a Kanári-szigetekig. Ezért nem egy megnyugtató hajóút.
1: Nem engedték kikötni? Vagy azt mondták, hogy ki van fizetve az egy hét, most már körbe megyünk?
0: Nem engedik őket kikötni. Tehát ugyankor az van, hogy ugye mindenkit megvizsgálnak, aki leszáll a hajóról, fölmennek az egészségügyi és arcok, maszkba, minden. Mindenkit egyenként vért vesznek, meg köptetnek, meg kivizsgálnak, és csak azok szálltak le, akik nem fertőzöttek. Tehát ott bolyong a Kanári-sziget környékén a hajó, de nem enged nagyon leszállni senkit.
2: Ugye most elolvastam a lefolyását, és lehet, hogy nekem hantavírusom van.
0: Jaj, ne csináld már, most ezt nem azért hoztam be, hogy azt mondtad, tényleg már diagnosztizált magad, hogy hantavírusod van.
2: Figyelj, most lesz csak kitalálom, de figyelj, mondom. A betegség nagyon magas lázza, jó, ez most nincs el éppen, de nem egyre is. Rossz közérzet, abszolút az van, napok óta, izomfájdalommal jár. Fejfájás is jelentkezhet, már érzem, hogy jön. A betegek kizete megkevesbedik. Ez a szó ide van írva a házipatika.com-ra, hogy megkevesbedik. A vizelet.
0: A vizelet? Én nekem ez ma megkevesbedett egy kicsit reggel.
1: Így áll valamit.
2: Neked szokott megkevesbedni a...
0: Soha. Volt már olyan, hogy kicsit megkevesbedtél. Nem.
2: Megkevesbedtek a vizeletek, azonban tudni kell, hogy az érintettek többsége tünetmentesen esik át a fertőzésen, még ha van is enyhe vesekárosodása. De ugye hát, ha megkevesbedett ugye a vizeleted, akkor már ez magával hordozza ezt a rizikót is. Súlyos esetben a betegség átmeneti vesekárosodást, veselegtelenséget, a fertőzés érintheti a májat is. Na, érzem.
1: A májad is oda van, mi? Megvan még? Melyik?
2: Igen, és 10%-os a halálozási aránya.
0: Azt mondták a Kanári-szigeteken a spanyolok, hogy rendben, hogy ide jöttök, köszönjük szépen, ne gyertek, nem engedünk benneteket kikötni. Majd azt mondta az egészségügyminiszter, jó lenne ez a hajó, inkább más országok felé menne, ne kössön itt ki nálunk. Elindultak a Kanári-szigetekre, nem engedik őket kikötni.
2: A Hormuzi szoros felé tartnak.
0: Igen. De milyen érdekes, hogy luxus, és aztán börtön, nem? És a kettő milyen közel van egymáshoz, hogy egy ideig élvezed egy hétig, de aztán kiderül, hogy kettárba meghaltak, és hirtelen ott ülsz a kabinba, kaját kapsz, nem nagyon mozoghatsz.
1: Hát nem jöhetsz és ki, nem is képzeled.
2: Meg van kevesbedve a vizeletet.
0: Megkevesbedett a vizeletet, figyeled a feleséget, hogy köhög-e egyébként, kicsi stresszelsz, hipohondár, vagy azt gondolod, hogy már elkaptad a hantavírust, vérzéses lázad van, miközben ülsz egy kabinba, a világ legszebb helyei hajózva. Tehát mennyire kettős ez a dolog, nem?
1: Ráadásul képzeld el, ha csak belső kabinod van. Mert kifele még nézed az óceán, meg kívülsz, ahogy hívják.
2: Én beraknám a Titanicot, végignézem, azt magamtól meghalni.
0: Igen, de valószínűleg még úgy hánynál vént, hogy nem tudod, hogy vérhány, de már detektálnád a tüneteket magadon. Á,
2: te meg már
0: rég
2: vérhánynál, akkor mindig azt mondja, hogy ez csak vörösboros kóla, úgyhogy te csókolódnál egyet Ferivel, anélkül bármi. Igen.
0: Én az ellenkező lennék, Bali, jól vagy? Kicsit csápat vagy és vérhánytál, semmi bajom.
1: Semmi baj, gyertek.
0: Jön vissza vörösboros kóla, minden oké. És gondold, hogy ezeket beküldöd a kabinba. Hogy eteted? Hogy itatod? Hogy mozgatod őket? Hogy
1: mozgatás nincs.
0: Micsoda logisztika az ott, amikor 3000 embert hirtelen bezársz a saját kabinjába, hogy juttatsz neki kaját, hogy mozognak ki, senki ne találkozzon senkivel. Tehát ezért ez nem feltétlenül hangzik túl jól.
2: Tudod ki az, akit azonnal fel kellene hívnunk? A Csonka András, aki ugye nagyon nagy elánnal népszerűsítette nekünk ugye a hajós utazásokat a minap.
1: Hogy na most
2: ez a
1: mi van
2: dolog a világon, semmi rizikója nincsen, szuper kényelmes, semmi rizikója nincsen. Ő a legnagyobb hipohonder az országban, ha ezt meg fogja tudni, véget fogunk vetni egy szériának.
0: De szerintem egy komoly hipohonder, aki azt hallja, hogy többen meghaltak fertőzésben, gondold el, mit él át a bezártsággal, a fertőzés veszéllyel és a saját halálfélelmével együtt egy kabinba üldögélve úgy, hogy csak amikor Covid volt, és valaki hangosat köhögött a buszon, hátranéztél, és szemmel verted. Vagy a sorba mögötted, mert annyira megijedtél. Egy hajón, ami nem tud sehol kikötni, és napok óta kolbászol össze-vissza, ott mi lehet? Ez egyébként nem egyik könnyű élethelyzet.
2: Hírek rá az oldalára, hogy hantás.
0: Tudod, mennyire rettegnénk? Elmondom, mi lenne. Feri, mennyire vagy rettegve? Sörhöz odaférsz, gyere.
1: Jó,
0: üres,
1: hát
0: üres, a mínusz kettőn üres a bár. Na jó, tudod, én már azonnal kiszöknék. Feri, azonnal hoznám a piákat, kirabolnám a bárt. Te meg már ott üldögél, egy rohadt nagy izével, viszkivel a kezedbe. Végre megjöttetek. Azt hittétek, hogy a kabinba fogok ülni. Eszter, a paplan alatt, a bezárt kabin mellett. Vizsgálja a vizelet mennyiségét megkevesbedve. Zsül szerintem csúszdázna. Zsül azt mondaná, francba a feleségben meg csúszdázna. Zsül mit csinálna?
2: Nem, Zsül feltörte a központi számítógéprendszert.
0: És nézzük, hány alatt van a fedélzetben.
2: És éppen a közelben felelhető hegyeket keresi.
0: Igen. Hogy
1: de telefele, hogy te állandóan körbe küldenéd, gyerekek, most csak egy decit pisültem.
0: Igen, te vizsgálnád magad. Csak az ajtód alatt juttathatnánk be kaját, nagyon lapos összenyomva a kaszinót, és nem mernél ajtót nyitni, senkivel nem találkoznál, a megkevesbedett vizeledet.
2: Nagyon rosszul ismertek engem. Nem, a pánik helyzetben én vagyok a legnyugodtabb. Alapból azzal kezdeném, hogy megkeresném a felelősöket. Lemennék a hajó aljába, és előhívnám a patkány személyzetet, akik ugye terjesztették ezt.
0: Nem jönnél ki a kabinból, nem jönnél ki.
2: Én biztos, hogy kijönnék, és éjszaka fognám, és vannak a mentőcsónakok, abban egyet alapból elkötnék magamnak.
0: Egy mentőcsónakot, ami hidraulikusan működik, leengeded, vízre teszed?
2: Zsülle, már rég feltörtük a rendszert, és pontosan tudjuk, hogy mi van a hány méter.
0: Indítsd a kettes kabint, indítsd a kettes kabint. Zsülle egy laptoppal már leengedi a mentőcsónakokat.
2: Te már vért vizelsz, amikor Zsülle, mivel tartunk
1: a karibi, az közepén,
2: a karibi hangulatban, kókuszból iszunk a tejet.
0: Én kapnám el, tehát ott lennénk a hajón bezárva.
2: És neked mindened vérez, hogy a melbimbóid.
0: De ez erős tagadásban lennék, tudod. Kevés önreflexió, erős tagadás. Balázs éppen vért köhögte, semmi bajom. Balázs véres a pólót, nem, ezt egy utastól vettem. Komoly lázas vagy, lázaideg. Dehogyis, csak most jöttem a merülőből. Én tagadásban lennék.
2: Balázs, mert vér folyna a köldökéből.
1: És várjál, és ti ketten Zsüllel lelépnétek, és te egy napernyővel ülnél a csónak végében. Zsül megevezne.
0: Zsüli szőtös
2: evezne. Lapátolj,
1: mindjárt ott vagyunk.
0: Majd egy véres hányással leköpne téged. És na, és ott lennél igazán bajban az óceán
2: közepén. Az lenne a legdurrebb, hogy tudod, ahogy felmelnénk a ponyvát, ami marad, hogy ne essen be az eső, ott feküdne alatt a Laci.
0: És azt mondja, mit csináltak itt? Szarok erre a vírusra, valamiben meg kell halni. Addig élvezem az életet. Laci, megittál három üveg viszkit, elszívtál egy fél dobocit, mit csinálsz? Valamiben meg kell halni.
2: Nektek van viszitek?
0: Jöjjön a vírus. Igen, valószínűleg ez lenne, de azért nem egyszerű élethelyzet, gyerekek. Nem egyszerű élethelyzet. Kaszinó, never, színházterem, semmi. Kabinba üldög, és azt mondják, nem sokára kikötünk a Kanári-szigeteken. Majd a sziget azt mondja, csokom, tessék innen arra, mert itt mi nem adunk kikötési engedélyt. Ezek most
2: én
0: hajóznak.
2: Akkor mellúszásban közelítek a sziget felé.
0: Te már egy indián félsen elindult sziget felé.
1: Hogy pótolják a izét, a kaját például? Mert most akkor ez hosszabb út.
0: Szerintem betöltik a hajót. Tehát az lehet, hogy úgy nem engedik leszállni őket, vagy kis szállító hajókkal betöltik őket.
2: Nem, a legfiatalabb mérgezetteket vagy fertőzötteket kezdik el megenni. Tehát az, ahogy,
0: igen, megnézik, hogy kik a potenciális.
2: Igen, a potenciális, akik már nincs sok hátra, azokat fogják és abálják, stb.
0: Igen. És hogy terjed? Ugye emberről emberre terjed. Ugye azt mondják? Tehát, hogy akár...
1: Hát először ugye állatról emberre, amikor ezt...
2: Nem, először állatról állatra. Tehát patkányok egymás között, és utána pedig
1: de
2: a
1: az, hogy a patkányok egymás között, ez ki nem szarja le.
2: Tehát ne haragudj, de úgy ez a hozzáállás, ez az arrogancia.
1: Hát most két patkány hantás az engem nem érdekel. Igen? Utána az van, érdekes. Hogy rámászik érted a raktérbe az üvegcsőre, amit te aztán megfogsz a kis kezeddel, mikor kibontja, a pincér megfogja, kibontotta a kis üdítős, és
0: neked már tölti is,
1: és
0: igen.
1: És már ott is vagy.
0: A nincs specifikus gyógymód.
2: A patkányok a saját segjukkal nyitogatják a söröket odalán.
0: De azért ez is milyen szépen mutatja, hogy ott vagy a luxiba, kifizettél 1 milliót, pezsgőt iszol, kaviárt eszel, és közben a patkányok lent az alaksorba terjesztik a hantavíruson, meg néhányan belehalnak. Hogy milyen érdekesen működik az ember, elmegy valahova a luxusba, miközben 3 patkány meg megölött embert.
2: De nem ez a luxus. Ez nem a luxus.
0: Hát azért ilyen út azért az, ha jó hajóval mész, azért eszel iszol, jössz, mész, kiszáll szép helyeken, Karib-térségbe hajózol, hát azért ez luxi, nem?
2: A luxi az nem ezt jelenti. A luxi az, amikor senki nem szól hozzá egy egész délután.
0: Amikor egyedül vásárolok az MDF piacon
2: az luxus.
0: Az az igazi luxus. Na jó, hát gyerekek, azért mi leosztanánk. Én nem tudom, én bennem ilyenkor az
1: nem
0: van.
1: Nem osztasz le semmit, te halott vagy haver.
0: Ez egy kicsit fáj, hogy egyből megöltetek, mint Kenny. Tehát én ilyenkor nagyon renitensre tudok átmenni. Tehát mind, amit tiltanak, meg bezárnak, meg nem ülhetsz ott, bennem ilyenkor fölébred a lázadó, hogy már pedig nekem nem mond meg. Induljunk, Feri, portyázni. Szerezzünk ételt.
1: Én most nézem a hajóról, van egy videófelvétel, én maszkos beöltözött emberek mászkálnak, nem mennénk mi ott sehova.
0: Igen.
1: Nagyon
0: kemény. Nagyon para. Nagyon para.
1: És tök üres a hajó. Sehol senki, mindenki a kabinjában van, és csávuk beöltözve, gumiruha, maszk.
0: Ilyen Covid időszakot idéz, hogy jönnek ezek az emberek, ilyen fehér ruhában, maszkban, és ott járkálnak. De akkor ez nem lehet egyszerű azért ez a vírus, csak akkor mindig finomítás van. WHO is finomítja, ritkán terjed állatról emberre. Emberre nagyon ritka, tudod, és megjönnek ezek a halálosan felöltözött, ilyen permetező pisztolyjal a kezükbe, ezek a nagyon félelmetes Biohazard feliratú csávók, azért valami mégiscsak van, tudod, és így takarítják a hajót, szóval, hogy kemény.
2: Én azt gondolom, hogy ezek az emberek, akik izgalomra vágynak, azok most megkapták. Tehát, hogy aki azért ment erre a luxus útra, hogy mindent meglásson, mindent megnézzen, ez most megjött.
0: Galád meg Léci Zsül, vagy keresétek meg Léci. Volt egy hajó, emlékeztek a Covid idején? Fél évig nem kötött ki, az megvan, emlékeztek arra?
2: De beszéltünk róla, gondolom.
0: 2020-ban rabul ejtették őket, és ami 3 vagy 5 hónapig nem kötött ki az óceánjáról. Na az milyen pszichós? Mekkora próbatétel az agyadnak, hogy egy kabinban 5 hónapot hánykolódjál úgy egy tengeren, vagy 3 hónapot, nem engedték kikötni. Valami csúcsot döntött a hajó, valahol áldogált, fél évet, vagy 6 hónapot
1: állt. De kapják el, vagy azért, mert volt rajta
0: fertőzött? Covidos volt rajta, fertőzött volt rajta, talán halott is volt rajta, és mire lemenedzselték, és annyira féltek kiengedni, nem tudom, hány hónapot volt a hajó a vízen. Azért azt képzeld el. És mi van a személyzettel? Tehát akkor a személyzet sem megy az emberek közé, vagy a személyzet, akkor kiszolgálja ki az embereket.
1: Érde, ott legalább annyi van, hogy elviszed a kabin ajtóig, leteszed a kis tárcát, és bekopogsz, hogy 23-as kabin megjött.
0: Igen.
2: Őszintén érdekel, hogy amikor többet vagy a hajó, mint amennyire befizettél, akkor azon kívül, hogy az életeddel fizetsz érte, ki kell-e fizetned, tudod?
0: Ne, szerintem nincs ilyen, ez egy viszmajor. Tehát, hogy etetnek, itatnak, gondoskodnak róla, de nem mi azért csúnya lenne, ki egy hónapot eltöltetsz hajón, és megjön egy 4-szeres számlam. Elnézést, egy hónapot volt
2: Igen.
1: Egy csak egy hetet fizeted ki.
0: Egy hetet fizeted ki, legyen szíves még 3 hetet befizetni. Nem, ez nincs.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat

0: napi 100 ezer forint értékű Diego utalvány. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a héra falait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Már megint a Premier Outletbe mentek.
6: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
7: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
8: Premier Outlet Budapest.
9: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
12: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
13: Rollervilág. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu.
14: Élményekkel teli nyarat keresel a gyermekednek? A Belágyi Művészeti Stúdió különleges táboraiban a játék és az alkotás találkozik. A néptánc táborban lendületes ritmusok, hagyományőrző játékok és vidám közösségi élmények várják a gyerekeket. A Ficegő Mozorgó táborban a mozgás örömét fedezhetik fel tornával, tánccal és játékos akrobatikus elemekkel. A Bábszínházi Alkotó táborban pedig kreatív alkotással és színházi játékkal kelthetik életre saját bábjaikat. A táborok Győr belvárosában várják a 4 és 14 év közötti gyermekeket. Kaland, mozgás, kreativitás egy helyen. Jelentkezés gyerektáborgyor.com. gyerektáborgyor.com.
15: Szeretnéd otthonodat egyszerűen és költséghatékonyan megvédeni? A Patent Optimum csomag pont neked készült. Nincs beszerelési díj, nincs kommunikációs rendszer használati díj, nincsenek rejtett költségek. Tökéletes választás, társasházi lakások, lakótelepi otthonok, lépcsőházból nyíló ingatlanok védelmére. Ne várj a bajra, válaszd a Patent Optimum csomagot és a biztonság minőségét. www.patentsecurity.hu.
16: Rollervilág. Rollervilág. Roller és kerékpár szerviz. Szervizmunkák felvétele a leggyorsabb megoldásokkal 20% kedvezménnyel. Rollervilág Győrben az Árkád mellett.
17: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad. Tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Walter Auto, Győr, Íves utca 2/A.
18: A Balázsék Rócsó május 11-én megérkezik Győrbe. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Júliával.

0: délután 5 és 8 között a Széchenyi téren.
1: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Jaminával és a műsorban.

0: tengerre. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
2: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Megújult a Nagybajcsi sportpálya öltözőjének épülete. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Csaknem 13 millió forintból újult meg a Nagybajcsi sportpálya öltözőjének épülete. A Tómelléki utcában található épület a 80-as, 90-es években készült el, és azóta annyira rossz állapotba került, hogy nem lehetett tovább várni a rekonstrukcióra. Most szigetelték a homlokzatot, újra festették a tető bordás lemezeit, de a beruházásnak köszönhetően korszerű vizes blokkot is kapott a létesítmény. Részletek a győrhírek.hu oldalon. Új Marica grófnő debütált a Győri Nemzeti Színházban. A címszerepet alakító Haraszti Elvira néhány nappal a premier előtt vette át a főszerepet, miután váltótársa, Zavaros Eszter megsérült egy próbán. A Széchenyi István Egyetem hallgatója így egyedül áll színpadra Kálmán Imre operettjében, hol Bakos Kis Gábor, hol Dolhai Attila partnereként. Haraszti Elvira közben több színházban is játszik, Székesfehérváron például a Viktória című operett főszerepét alakítja. A fiatal művész azt mondta, hatalmas élmény számára Győrben színpadra lépni, abban a városban, ahol jelenleg is tanul. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Elindult az MME kisalföldi csoport tavaszi sorozata. A Madarak és Fák napja alkalmából családbarát programok, bemutatók és interaktív foglalkozások színesítik a kínálatot. Május 9-én 14 órától a Pannonhalmi Arborétumban várják a családokat és természetkedvelőket. A program során séta az arborétumban, madárgyűrűzés, odúellenőrzés és gyermekfoglalkozások is lesznek. A találkozó 13 óra 45 perckor a várfelüli bejáratnál lesz, de később is lehet csatlakozni. A bázis hely az arborétum alján található pavilonnál lesz. A programok minden korosztály számára nyitottak, a szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt.
4: Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra, itt Győr-Moson-Sopron vármegyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződés kötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves, és nappali tagozatos tanuló. 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell.
3: Végül a várható időjárásról. Napos idő várható gomoly felhőkkel, délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter,
6: Rákóczi Feri és Balázs!
5: Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
7: Ugye eljutott hozzánk az a videó, amit ugye sokan streameltek, megvették, és hát különböző hírportálok is lehozták, hogy egy biztosító kötél nélküli emberke fölmászott a MOL kampuszra, bázisugrást hajtott végre a csávó. Uh-huh. Nem szedték le, nem állították meg, fejkamerával, GoPro-val a feje tetején, mászik a MOL toronyra, ami önmagában azért szerintem komolyabb Isten. Kihívás, mint maga az ugrás.
8: Én ezt nem bírom nézni.
7: Mint egy ilyen cserebogár, sárga pólóban megy fölfelé, lépked, hogy a végén egyébként ernyőt bontva
8: Ez a biztonság, figyelj, hát, személyesen ismerem.
7: Ő a legjobbat.
8: Egyszer már ott voltunk fent egy Duma színházas rendezvényen, ott kint lehetett dohányozni fent a tetőn, és akkor ott ment a nagy beszélgetés, és itt olyan biztonsági őr van, hogyha rossz kockán állszok oda, szóval ne haragudjatok, de a dohányzó az 3 méterrel arrébb van észak-kelet irányába.
9: Na, de akkor itt már föl is teszed a kérdéseket, hogy nem tűnt föl senkinek ez a csávó.
7: Szerintem az van, hogy föltűnik, de mire elkezdesz mászni, már nem tud mit csinálni.
8: A nadrágát külön hogy... szeretném kiemelni, hogy mindezt egy combközépigérő sorban tesz.
7: Mindezt egy sorban egy nagyon bevágó kis ernyővel ugrik le úgy, hogy ott a biztonságért utána megy, de hogy te már fönn vagy a 42. emeleten, már csak haver, gyere már le onnan, hogy jutsz be? Az a nagy kérdés. Hogy kezdesz el mászni?
9: Igen, tehát ott lent van, emlékezzetek, mi is voltunk ott ugye stábos vacsin egyszer.
7: Igen.
9: Már lent van egy biztonsági szolgálat. Ha be vagy öltözve, tehát hátadon van a kis ejtőernyőd, és a sisak a fejeden van egy GoPro-val, akkor csak megállítanak. Ha ez nincs rajtad, és becsempészed.
8: Azt hitték, hogy futár.
9: Akkor,
8: tuti,
9: igen.
8: Hát úgy néz ki, hogy simán volt futár. Olyan furán néznek, hogy néha volt futár, simán lehet, hogy az volt. És akkor van egy kis hátizsák, gondolom az volt az ernyő, de ami engem sokkal jobban megijeszt, hogy ez mikor történt pontosan?
7: Na, múlt héten valamikor fölmászott, és ő ezt a saját Insta oldalán adta, egy hete körülbelül.
8: Ilyen időben így alulöltözködni, megfázik a vesség, megfázik.
7: Igen. Szóval egyébként jó arc a csávó, én bírom ezeket, akik kicsit itt szembe menve a törvénnyel felmászkálnak különböző épületekre. Vagy azért, hogy megmásszák, vagy azért, hogy leugraljanak. Ugye hát ezt gondolom, ilyen bázisugrós szubkultúrában azért ez egy bevett dolog, hogy te felmászol, nem tudom, a Kuala Lumpuri toronyra, meg a MOL kampuszra, és ami szép, Dubájba, ahol tudsz, és engedik a biztonsági, onnan te leugrasz, és akkor menő vagy.
8: Te meghívnál ezt a srácot egy házi buliba? A negyedik emeletre?
7: Folyosz, Béla, mondtam már, hogy gyere már lifte, létsz, és nem állsz szabá föl, megy 3 emeleten
8: keresztül. Megint egy unikumot, gyere ki az ablakból,
7: gyere ki! Gyere le onnan. Na, mindjárt fölhívunk egy bázisugrót, csak hogy elmondja nekünk ezt a dolgot. Egyáltalán maga ez a bázisugrás is azért egy ilyen tiszteletre méltó dolog. Egy csávok ilyen hidakról, meg tornyokról úgy ugranak le, hogy az egyik kezükben ott az ernyő, amit azonnal kidobnak, vagy ha rutinosabbak, akkor zuhanás után nyúlnak hátra, és oldják ki az ernyőt. De hogy ott azért rosszul hajtogatsz, már pedig magadnak hajtogatsz, én itt ellenék veszve. Szerinted mi lenne velem?
8: Te 12 éves korodban az első, amikor nézel egyet, meghaltál volna.
7: Ezer, gyere már ide, itt a 3-as kötél a 8-asra, vagy a 8-as kötél a 3-asra. Feri, te hogy csinálod?
8: Én is most csinálok egy tulipánt, annak visszahajtom a fülét, és akkor ki.
7: Hagyd csak, Feri, összehajtom az erdődet. Ne, megcsinálom magamnak. Összehajtom az erdődet? Megcsinálom az erdőteket, srácok, mehetünk ugrani? Szerintetek mi lenne?
8: Láttam valahogy, láttam. Belecsomagoltam egy szendvics. Várja, ben van,
7: Balázs, ben miért nyúltál az ernyőmhöz? Összecserélted az ernyőket? Nem nyúltam hozzá, abszolút mindegyiket. Mindenkinek a saját ernyője van. Ez nem az én ernyőm. Mennyire lennétek nyugodtak velem bázis ugrani? Megcsináltam az ernyődet, Feri, ne törődjél vele, össze van hajtva.
9: Persze, ugorjunk.
7: Szerintem az a lelke. Nem is az ugrás. Nyilván az, hogy ugrasz, milyen szél van, hogy hova landolsz, ezeket azért, hogy nagyjából megnézed. Meg van egy valamilyen rutinod, ami mondjuk ejtőernyőzésből jön, bár a kettő azért nagyon más sport. De hogy ott tényleg az van, hogy kicsit is rosszul hajtogatsz, ott nincs idő nagyon póternyőt, meg hasi ernyőt, meg nem tudom mit nyitni.
9: Szerintem nincs is nekik. Ez 180 méterről.
7: Semmi.
9: Nincs másik esélyed. Tehát egy esélyed van, ugrasz, pap.
7: Egy sanszod van.
9: Akkor megvajon.
7: Egy sanszod van.
8: Kinéz az a paliat azon. Miért? Ne csináld ezt, ne ugorj ki!
7: Igen, nagyon szeretem ezt a videót, hogy mászik is alatta az öltönyös biztonsági őr, már csak is széttett kézzel így néz. Légy, gyere le. Na itt vagyunk, Mátyás Máté, bázisugró. Hello, Máté, jó reggel, ciao.
10: Sziasztok, jó reggelt!
8: Normális vagy, Máté?
7: Nem ő volt.
8: Nagyon veszélyes, amit csináltok.
7: És egyébként is ebben a lengeruhában. Ismered a csávót, vagy ő egy külföldi arc volt?
10: Egy külföldi arc volt. Na, én is csak így az Instán ismerem.
7: Aha. Figyelj, egyébként ez a bázisugrásban mennyire elterjedt, hogy illegális mászás után van ugrás? Mert ugye ez effektív azért ehhez nagyon engedély nincsen.
10: Hát vannak olyan rendezvények, ahol ugye kapunk engedélyt, és kimondottan úgy van leszervezve, hogy lehet ugrani, tehát olyan személyzet van, ejtőernyős személyzet, említetted Kuala Lumpurt, ott például 2023-ban volt egy nagyon jó rendezvény, ketten képviseltük ott Magyarországot, amúgy 130 ugró volt ott, ott rendes katonai ejtőernyősök segítették, figyelték a szelet, figyelték az ugrásokat, hogy mikor lehet ugrani.
7: De az legális, tehát ilyen... ott fölmehettek úgy igen, a toronyra, hogy igen, azt engedik. Igen.
9: És ez kevéssé érdekel benneteket, gondolom.
10: Volt olyan is, hogy egy nagyon őrzött épületről ugrottunk. Annyira őrzött volt, hogy ott ki kellett bérelni egy lakást, hogy egyáltalán bejussunk. Onnan már ugye könnyű volt utána kiugrani, de ilyen megoldások azért vannak. Igen.
7: Technikailag ő jól ugrott? Jó helyen mászott, jó oldalon ugrott le? Vagy ha mondjuk te ugrasz, te más technikát, vagy más ugrási pozíciót választasz?
10: Hát megmondom őszintén, én is felmentem, megnéztem azt, hogy fel lehet-e vinni ernyőt, tehát én már ezt kipróbáltam, megnéztem.
7: Besétáltál a kampuszba?
10: Besétáltam a kampuszba, felmentem oda a kilátó részbe, és akkor szétnéztem, hogy lehetne egy ilyen ugrást megcsinálni. Volt is nálam felszerelés, fel tudtam vinni, úgyhogy
7: de
10: nem
7: lehetettem meg. De ugrószándékkal mentél, vagy csak letesztelted, hogy följutsz-e?
10: Csak leteszteltem, hogy feljutok-e, igen.
7: És simán feljutottál?
10: Simán feljutottam, igen. De próbáltuk ezt, na tehát visszatérve, hogy jó helyről ugrott, szerintem, tehát én ha ugrottam volna, én nem onnan ugrottam volna, mert az épület teteje egy picit így befelé tart. Tehát ugye emiatt, hogyha az elrugaszkodás nem olyan jól sikerül, akkor ugye elég közel vagy az épülethez, és ugye az irodarész felett, vagy nem is tudom, inkább az a belépő rész, ahol vannak az éttermek, meg egyéb irodák is, ugye a felett nyitott, tehát az ugye csökkentette a magasságát is. Én inkább a másik oldalról ugrottam volna, ott a utca felől, ott mondjuk épületek vannak, de ott ugye nagyobb magasság is, és ott teljesen egyenes a fal.
9: De amikor följutottál az ernyővel, én még igen? Itt megragadtam, akkor miért nem ugrottál?
10: Hát azért, mert...
8: Volt egy meeting, és
7: szerintem nem tudsz, ott zárva van a kilátó, tehát onnan te már nem ugrasz, kívülről kell menned ugrani.
8: Nem, most küldött, Ancsó Svájzban küldött egy videót. Igen,
9: belülről mászott fel.
8: Viberen nézd meg.
9: Az üvegfal, tehát amikor kimész a legfelső kilátóra, ott van még egy mitén 8 méter magasnyi üvegfal.
10: Hát vagy 10-15 méter, az nagyon magas.
9: De az belülről egy acélszerkezet tartja, azon mászott föl a csávó.
7: Azt tudom, de amikor te belülről bemész és a kilátóba kimész, onnan nem tudsz kiugrani.
9: Hát onnan ott még mászni kell.
10: Nem, mászni kell, ott még nézd mászni kell, igen. Tehát ahogy mondtátok, tényleg a mászás volt igazából a veszélyes rész. De valószínűleg azért ugrott onnan, mert ott könnyebb mászni, mint a hátsó részről, ami nekem volt szimpatikus.
7: Jó kérdés, hogy hallgató kérdezi, a sisak az minek? Ez egy jó kérdés, hogy a sisak minek rajtatok?
10: Ez leginkább ugye a landoláskor véd, vagy mondjuk így, ha visszaesik 3-5 méterről, akkor ugye nem üti meg annyira magát, tehát ez landolásnál segít. Tehát elbotlasz, ott van egy kő, vagy csak simán ugye betonra érkezel, vagy kavicsos részre, tehát ez leginkább akkor. Vagy hogyha ugrás közben kinyílik az ernyő, de rosszul nyílik, amit mondtatok, ami lehet hajtogatás, vagy időjárás miatt, és mondjuk összeütközöl az épülettel, akkor már ugye egy alacsonyabb sebességgel ütközöl, és akkor már ugye nagyon-nagyon sokat véd a sisak. És
8: hát mondjuk lehet, hogy
10: nem az ellen van, hogy lezuhan.
8: Mert egy ipari telepre repült be, ott ilyen három ilyen nagy kuvaszokat járkálni.
7: De az egy megfoghatatlan. Tehát mire fölmászol, ugrasz lent, vagy összehajtogatsz, kész, nem is vagy a helyszínen. Tehát tulajdonképpen megfoghatatlan vagy.
10: Igen, de szerintem oda a parkolóba szállt le.
7: Igen, megérkezett, leszállt a parkolóba. Igen.
8: De azt mondják, hogy elvitték a rendőrök a végén.
7: Begyújtották a rendőrök?
8: Igen, ezt írják.
10: Ilyenkor hát mi ott van a végén, tehát ezért nem ugrottam le, mert amúgy tudom, hogy ott vannak a rendőrök is, és én konzuljelölt vagyok, úgyhogy már most nem nagyon csinálhatok ilyeneket.
7: Az mondjuk nem szerencsés. Kell egy tőernyős ugrás ahhoz, hogy te bázisugró legyél? Tehát egyfajta rutin kell, vagy el lehet kezdeni egyből bázisugrással?
10: Sajnos, ugye ez nincs szabályozva, így vannak olyan, ismerek olyanokat, akik úgy kezdték el, hogy nem volt ejtőernyős tapasztalatuk, de én ezt nagyon-nagyon nem támogatom. Tehát kell minimum, tehát itt is vannak képzések, ez nincs úgy szabályozva, mint az ejtőernyőzés, de minimum 200-300 ugrás, én azt mondom, hogy minimum 300-350-400 ejtőernyős ugrás, siklóernyőzni is nagyon jó. Nagyon nagy előny, mert ugye ott a kupolakezelést tanulod meg, vagy van ilyen speed flying, tehát minél több időt tölts el ilyen repülőeszközökkel, siklóernyő, ejtőernyő, speed gliding, speed flying ernyők, és akkor annál könnyebb lesz ez az út, mert ugye sokszor nagyon kis helyekre kell leszállni, különböző időjárási körülmények között, városba, szűk helyekre, tehát ott jó, hogyha van tapasztalat. Tehát
9: Magyarországon van olyan hely, ahol hivatalosan csinálhatod ezt? Mert ugye mindig azt halljuk csak, hogy belógtak, fölmentek, leugrottak, de van olyan, ahova azt mondják, hogy kedves bázisugró, gyere nyugodtan, innen lehet ugrani.
10: Nincs szerintem igazából. Hát a természeti képződmények, vannak ilyen szikla, falak, ilyesmik, ahova ugye simán fel lehet menni, mint egy túrázó leugrasz. Ugye ezek nagyon-nagyon alacsonyak, tehát ezek 30 méter. 35-40 méter.
7: Nincs nagyon idő kiírni az ernyőt, igen, 30 méteren
10: hát
7: nem nyílik.
10: Hát az egy bekötött ugrás. Igen, az egy bekötött ugrás.
8: Milyen gyerek voltál? Hogy indult ez a gyerekség? Hogy leugráltál, nagyon rossz gyerek voltál, és akkor nem volt más kiút?
10: Igen, hát ez csak tovább fejlődött így idővel.
8: És azt hiszem, hogy a konzuljelöltség és a bázisugrás, hogy ez a követelmény a konzuljelölteknél, hogy tudja gyorsan elhagyni épületeket, ha úgy van?
10: Hát igen, az már ugye a... az már ugye inkább előkövetelmény, igen. Nem, de nyilván ugye van ilyenkor ilyen átvilágítás. Van ilyen átvilágítás, úgyhogy most már egy másfél éve megy ez a folyamat így, de nem Magyarországon, hanem kettős állampolgár vagyok, Karib-szigeteken, grenadai konzuljelölt vagyok, és az átvilágítás miatt most már egy másfél éve így óvatosabban csinálom ezeket.
7: Óvatosabban ugrálgatsz.
8: És ugye konzul
10: igen,
8: lesz
10: alakultanak újra? Igen, bizonyítványt kell beküldeni.
7: Jó, hát ez most egy ugrás, hát,
10: de utána már.
7: Utána igen. Már lehet. Figyelj, mennyivel hát zuhansz?
10: Ugrom csak ezeket az illegális dolgokat, nem?
7: Mennyivel zuhansz, amikor rán nyílik az ernyő? Mekkora a rántás, és mi a zuhanási sebességet körülbelül?
10: Hát ezek az alacsony ugrások, itt maximum egy 2-3 másodpercet, ha nincs fent ez a nyitás késleltető slidernek nevezett dolog, hogyha megnéztek ejtőernyős ugrásokat, akkor egy ilyen anyagdarab csúszik le ugye a zsinórokról a fejedig. Hát akkor mész egy ilyen 80-100 km per órával is, vagy akár többel is, de nagyon nagyot tud rántani. Tehát egy 2-3 másodperc szabadesés után, enélkül a nyitás késleltető slider nélkül, nagyon nagyot. Hát nekem volt olyan, hogy csillagokat láttam, mikor kinyílt az ernyő, és nyilván úgy kell leszállni, pár másodpercet van, és akkor leszálltam, még akkor is így támoljaktam, így lépegettem jobbra-balra. Tehát ilyen azért van, igen.
7: Akkor átrált visszafelé. Aha.
10: Igen.
8: Szoktad azt támadni, hogy zuhansz?
10: Szoktam. Amúgy tegnap, mikor hívtatok, akkor pont egy ilyen ugrásból jöttem haza Olaszországból, egy szikláról, azt talán be is küldtem nektek, vagy meg is néztétek, nem tudom, volt-e lehetőségetek. Ott már magas magasságból, tehát ott már 1200 méteres szikláról ugrottunk, egy ilyen 700 méteres zuhanás van, ott 6-700 méteres zuhanás, tehát ott már teljes sebességgel, ott már ilyen 200-220-szal jövünk lefelé.
7: Azért
10: ott
7: az
10: ott van
7: egy
10: késleltető rendszer. Igen.
8: És amikor...
10: van kedvetek, nézzétek majd meg.
8: És akkor megérkezel, akkor gondolom az adrenalin az így elönti a testedet? Vagy van egy ilyen eufória állapot?
10: Hát sokan ezt mondják, de én amit nagyon-nagyon szeretek ebbe, az az elugrás utáni 2 másodperc. Mert ahogy leugrasz, nincs ugye talaj, nem érzed a gravitációt, nincs még szél se, tehát az egy ilyen nagyon-nagyon kellemes eufórikus érzés, inkább mint adrenalin.
7: De akkor miért nem az ejtőernyő, ahol mondjuk 4000-ről zuhansz mondjuk 40 másodpercet, és átéled ugyanezt?
10: Hát azért, mert ott ugye kiugrasz, egyből van szél. Amúgy azt is csinálom nyilván, de ugye ott egyből van szél, van menetzaj, van a motornak zaja, van a...
7: Ja, hogy ott van egy csend a bázisugrásban. Aha.
10: Abszolút, tehát ott állsz egy sziklán, gondol, de csicseregnek a madarak mögötted, picit talán fújdogál a szél, de teljesen csend van, nézel, leugrasz, és akkor már utána nincs a gravitáció, megszűnik a szél, minden. Tehát én ezt nagyon élvezem benne.
8: De akkor ez egy ilyen függőség, nem? Tehát, hogy mondjuk, hogy egy húzamosabb ideig nem csinálod, akkor azért vágysz rá, meg így keresed ezt az életben.
10: Hát igen, meg keresed ezeket az alkalmakat, mint ez az épület, hogy honnan lehet ugye a következő ugrást megszervezni, megcsinálni. Amúgy felvettük a kapcsolatot már korábban, ahogy ugye elkészült az épület a MOL-lal, egy energiaitalgyártón keresztül is, meg adtam riportot már korábban a tévéknek rajtuk keresztül is, és nem voltak nyitottak arra, hogy egy ilyen rendezvényt megcsináljunk, ez akár egy ilyen éves rendezvény is lehetne, azzal ugye el lehetne kerülni ezeket az illegális ugrásokat, sokkal biztonságosabb lenne.
7: Valószínűleg az illegális ugyanaz, mint a bemászni régi épületekbe, lefújni, graffitizni, tegelni, tehát ebben maga az illegalitás a lényeg. Éppen minden ugrástán eszedbe jut, hogy lehet, hogy az utolsó, vagy hogy jól hajtogattad az ernyőt. Van egy ilyen gondolatom, hogy na mi van, ha ez az utolsó? Vagy annyira rutinszerűvé válik, hogy nem ugrik ez be?
10: Hát igen, hogyha már annyira benne vagy, ugye nagyon sokat ugrasz, itt ugye jó, hogyha az ember viszonylag sokat ugrik, tehát ugye akkor benne vagy ebbe a flow-ba, és akkor ugye mindent, nem, tehát hogy mindent már rutinszerűen csinálsz, de nagyon odafigyelsz, tudod az ugrást, és nagyon technikás ugrásokat is meg tudsz csinálni, tehát ebbe az a jó, hogyha benne vagy a sportba is csinálod folyamatosan, de persze benne van, tehát mindig úgy hajtod be, hogy nem szeretnél, amikor ott állsz a épületen, sziklán, antennán, akárhol, nem szeretnéd azt érezni, hogy hú, vajon ezt jól csináltam, vajon ezt jól tettem el, hanem azt úgy szeretnél odaállni, hogy ez biztosan rendben lesz. De igen, eszedbe jut, és próbálod a kockázatot annyira csökkenteni, amennyire csak lehet.
7: A hajtogatás a lényeg. Úgyhogy ez a sport nem nekem való, azt hiszem.
8: Egy kérdés, hogy lehet-e
7: a precizitás. Igen, ezzel nekünk való.
8: Lehet tandem ugrani bázisugróként? Tehát el tudsz képzelni, hátulra ölellek téged. És akkor...
7: Lerólom, én nem engedlek.
8: Ezt ígérted életem, ilyen mennyire lesz.
10: Van, az ugró előtt vagy, tehát ugyanúgy, mint az ejtőernyős tandem ugrásnál, az ugró előtt vagy, és onnan a szikláról, ahonnan most ugrottam múlt héten egészen tegnapig, ott lehet tandembázis ugrani.
8: Balázs, tudom, hogy kapsz a születésnapodra.
7: Elő a kis csimpackocot, kis fogod a kis lábacskáját, és ugrasz. Jó, de nagyon megnézném.
10: Hát ha van kedvetek, akkor erre a, mondjuk a Balázs a vendégem, hogyha szeretnél egy
8: ez
10: ilyen...
8: Ez elég kéreges, hogy mi úgy érzem, hogy súlykorlát van ebben a szituációban.
10: Hát, azért mondtam Balázs, nem őszét el tudjuk vinni.
8: Ó, jó, és hogy egy zsiráfként van
9: itt. Na viszont, ha a konzuli cucc megvan, akkor az egyhetes meghívást örömmel fogadjuk. Köszönjük.
7: Annak nagyon örülünk, annak nagyon örülünk. Egyébként én ugrottam erdőben, az nagyon menő. Tandembe kétszer-háromszor ugrottam ilyen 4000-ről, 40 másodperc szabadás, és az nagyon menő. A Esztergomba is ugrottam, meg Budaörsön is ugrottam.
10: Tudom, hogy egy ankettesre ki voltál kötve, tehát ott repültél a repülővel is, de azt nem tudtam, hogy tandemugrást is csináltál.
7: Ankettesnek a szárnyán ültem. Igen, kétszer vagy háromszor ugrottam tandemet. Ja, az menő azért egy 40 másodperc szabadás, és az elég erős. De ott nincs választásod, ott kiugranak veled, tehát ott már hiába mondod, hogy idő, állj, nem ugrom, az mi, ott mész. Azért az Eszterrel megnézik egy bázisugrást. Szerintem a 2026-os év kihívása Eszternek el kell menni bázist ugrani.
8: Meg a bázisugró arca, amikor meglátja, hogy engem kell a mellkasára szikszalagozni.
7: Kit viszünk a hölgyet? Ajaj. Dupla fékező ernyő.
8: Kicsit hamarabb fogunk megérkezni, mint gondoltam, de... Hát,
10: azt tegyétek rá Balást, és akkor menjünk el, ott van a Gardató nálam, úgy gyönyörű helyen, ott tudunk akkor kirándulni, és akkor megnézzük, hogy Balázs leugrik, én lekamerázom, tehát én leugrok a sráccal velük együtt, és akkor utána meg kicsit kirándulunk.
8: A két kedvenc tevékenységem, a halálfélem és a kirándulás. Engem írjatok fel. Szerintem meg vagyunk.
7: Igen.
8: Én szabaddá tettem magam jövő hétvégére.
7: Máté, nagyon köszi, hogy beszéltünk, vigyázz magadra, jó ugrás, vigyázz magadra, köszi.
5: És akkor egy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Madárgyűrűzés és séta várja az érteklődőket Pannonhalmán. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Elindult az MME Kisalföldi csoport tavaszi sorozata. A Madarak és Fák napja alkalmából családbarát programok, bemutatók és interaktív foglalkozások színesítik a kínálatot. Május 9-én 14 órától a Pannonhalmi Arborétumban várják a családokat és természetkedvelőket. A program során séta az arborétumban, madárgyűrűzés, odú ellenőrzés és gyermekfoglalkozások is lesznek. A találkozó 13 óra 45 perckor a várfelüli bejáratnál lesz, de később is lehet csatlakozni. A bázis hely az arborétum alján található pavilonnál lesz. A programok minden korosztály számára nyitottak, a szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt. Több balesetet is okozott egy ittas sofőr téten. A rendőrség tájékoztatása szerint az 53 éves férfi autójával a Győri úton haladt április 29-én este, amikor alkoholos állapota miatt elaludt, és az anyós ülésre dőlt. Az irányítás nélkül tovább guruló autó letért az útról, kidöntött egy jelzőtáblát, majd egy étterem pergolájának ütközött. A jármű ezután még tovább haladt, végül egy szabályosan parkoló autónak csapódva állt meg. A sofőr ellen ittas járművezetés miatt indult büntető eljárás. Itt Győr-Moson-Sopron vármegyében is elindult a szavazás az év kedvenc testnevelő tanáraira. Első körben a vármegyék kedvenceire lehet voksolni május 11-e hétfőig. Ezzel azokat a testnevelőket kívánják elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást és egészséges életvitelükkel példát mutatnak. Vármegyénként legfeljebb 15 főre lehet szavazni. A vármegyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra, itt Győr-Moson-Sopron vármegyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződés kötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves, és nappali tagozatos tanuló. 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható gomoly felhőkkel, délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Most olvastam, hogy lesz, és hát már előre haladott koromra való tekintettel ez érdekelhet engem, lesz okos protézis.
1: Segítsen.
0: Na, én is itt akadtam meg, és én is ezt mondtam, hogy
2: csattottad?
0: Na várjál.
2: Mit csinál egy okos
0: na
2: protézis?
0: Várjál, mesterséges intelligencia, számítógép van benne, de mit csinál egy okos protézis?
2: Így van, ez a kérdés.
0: Na.
2: Jaj, nem tudjuk? Azt hiszem, hogy van válaszod rá. Hát ha én okos protézist csinálnék, akkor az lenne, hogy szórná a wifit első körben, tehát amerre járok. Igen, akkor mindig mondanám, hogy csak tartsd ide, aztán párosítsuk az eszközeinket.
1: De várj, itt a protézis az csak fog, vagy itt lehet, hogy láb vagy
0: nem,
1: kar.
0: Nem, ez most kifejezetten fog
1: protézis. Ez fog protézis.
0: A láb protézis, azt értem.
1: Ugye, azok valami, ezt tiszta.
0: Azt értem, de hogy egy fog protézisben mi lesz.
2: De akkor figyelj, lehet fények minimum. Tehát kell, hogy legyen benne leszor.
1: Igen, szkúter leszor. Igen. Révizé, nem tudom, 2004-es.
2: Mint a fürdőszobáknál szokták, tudod, ahol találkozik a szekrényeizi, vagy alulra meg legyen világítva a fogsorod. Teljesen más lesz most már a csábító.
1: Wi-Fi-n megnézi, hogy mennyit ettél, kielemzi a kalóriákat, tudja, hogy mikor nyitod, mikor zárod. Mit mutathat? Tehát miben kell egy protézisnak okosnak lenni?
2: Lehet, hogy van rajta, tudjátok, ilyen gyerekvédelmi funkció például.
0: Hogy ne harap meg.
2: Ha olyan dolog kerül a szárba, akkor azt összeharapod.
0: Ja, de ha gyerek új van, akkor nem harap.
2: Igen.
0: Aha.
2: Vagy pedig, tudod, hogyha olyan embernek.
0: Jó, ezt ne folytassuk, ehhez még korán. Arra is gondoltam, hogy van benne egy kamera, ami
1: igen?
0: nézi, hogy mit eszel,
1: igen?
0: és ha ez egy keményebb étel, tehát ha diót törnél például.
1: Akkor ő szól neked, vagy megrezgeti a fogsorodat,
0: igen,
1: hogy ne megrezd káros.
0: Ez nem,
2: vagy berakod a diót a szállba, és akkor azt mondja, hogy feldolgozás indul.
1: Oké, okay, és akkor ennek a fognak van egy, írja valaki, van egy Bluetooth kapcsolata, azt kirakod a telefonodra, és látod, tehát elemzi a megevett kalóriát, elemzi az ételt, hogy az neked való-e, tehát olyan nagyon sok jövője az nincsen, hogy ez a protézis okos legyen. De valószínűleg van valamilyen internettel összehangolható funkciója. Erre tart az orvostudomány?
0: Igen, hogy internet alapú aha. protézis lesz.
1: Rágási dinamikát néz, pH értéket is mér, és hőmérsékletet figyel. Tehát ha te túl forró eszel valamit, akkor ő szól neked egyébként, illetve a gyógyszeradagolás, az nem rossz. A gyógyszeradagolásnál megrezgeti a fogsorodat, ha elfelejtetted bevenni. Este 8-kor elkezd rezegni a fogat, hogy vedd be a gyógyszert. Az ne, azt egyébként adom, az nem hülyeség.
2: Szerintem tudod, mi lesz? Az lesz, hogy fogsz tudni nyomtatni a fogsoroddal, de úgy, hogy... Figyelj, úgy ráharapsz, tudom én, egy kígyóborkára, és akkor tudod...
0: Kifaragja.
2: Igen, hát ráfaragja, mint ilyen breírással, tudod. Mert az olyan, mint a betáplálat, hogy a szemfogadban, hogy tudom, írja rá erre a kígyóborkára, ez a Balázsé, és akkor csak a szádba rakod az ugorkát, és a végén benne lesz pont az,
1: amit szeretném. Benne lesz, hogy beleharap neked egy mesét, hogy azt el tud olvasni.
2: Igen, vagy egy dallamot, vagy bármit.
1: Lehet, hogy összekapcsolható a fogkefével, akár az is lehet valamilyen Bluetooth kapcsolata. Jelzi, hogy
0: magát
1: nem, hát jelzi neked naponta háromszor, hogy neked akkor most itt fogmosásod van. Tehát ha belegondolsz, egy csomó funkciót lehet.
2: Vagy lehet, bezárja a szádat addig, amíg nem mosod meg.
0: Nem tudsz beszélni. Ahogy ne igen, jöjjön ki a szag.
2: Igen, okos.
1: Az időseknél sokszor probléma a szájszag azért, nem? Hogy van egy ilyen időskori
2: bátor
1: szájszag.
2: Bátor az időseknek lenne csak a problémája a szájszag.
0: De néz rám.
2: I wish. Sajnos nem erről van szó. Ez egy általános probléma.
0: Este ők
1: na,
0: ugye
1: akkor ki... azt is jelezheti neked, hogy van valamilyen pH-beli értékbeli változásod, jó lenne, ha valamit csinál.
2: És mi van, akkor előfizetésed lesz a fogsoradra? És ha nem fizeted be a havi díjadat, akkor addig nem tudsz rágni.
1: Zseniás, vagy szájzárat kapsz.
0: Zár.
1: Mi történt, János bácsi? Megint belőtt a solyveri odába? Nem, megint szájzárat a protézistől. Letiltöd.
0: Este általában ugye az idősek kiveszik és beteszik vízbe.
1: Igen?
0: Hogyha elfelejted kivenni, akkor könnyen megfulladsz. Ezért van egy rezgő funkció este 10-kor.
1: Este 10-kor, hogy vedd ki, le ne nyeld.
2: De GPS... nem ilyen az rezgés, nem csak a kocogás alatt.
1: GPS funkciót nagyon el tudok benne képzelni.
0: Ó, nem ugye? Tudod elhagyni.
1: Sokszor elindulnak. Meg elindulnak. Hát látod, nyomkövetőn telefonkeres, hogy merre jár a nagypapa. És a Lehel piac, ott futja, akkor rendben van. Ha papa való Kőbányán kóborol, akkor gondolod,
2: gondos
1: hogy papa
2: fogsor.
1: Megint... Gondos fogsor. Papa megint neves, elindult a Margit-szigetre, de Kőbányán bandukol, jó lenne begyűjteni, mert nem ért oda. Tehát GPS jelet küld a mamának, aki várja otthon, hogy a papa hol van.
2: Például, ha veszélybe kerülsz, akkor kifordítja ezeket a szemfogokat.
1: Igen?
2: Élesre, így izé.
1: És harapó funkció lesz,
2: igen. És vagy kilövi, vagy pedig harapó funkció. És akkor egyébként fel nem állt, és kiszúrod a szemét.
1: Erős orálnál pedig vibrálása van.
0: Egy plusz extra.
2: Romantikus üzemmód.
1: Romantikus üzemmód. Mami támad üzemmód. Romantikus üzemmód. Teljesen jó. Látod, mennyi funkciót lehet beletenni?
0: Itt van, hogy elmondod az SMS-t, és megírja a telefon. Tehát ahogy beszélsz, a fogsor már átküldi a telefonodra,
1: Aha, tehát hogy van a fogsorod, a telefonod, vagy a fogsorod és a telefonod, ez egy Bluetooth kapcsolat, diktálod, és nem kell fölmondod a telefonban, hanem azonnal megírja az SMS-t. Szenzációs.
2: Most azt akartam mondani, hogy a hang azt szerintem erősebb, igen, mint a fogsor, de mindegy.
1: Ha nem fizetsz elő a fogsorra, reklámokat fogsz beszélni.
2: Úristen,
1: egyébként ez jó. Ön az ingyenes protézis használja. Ezért mondja most el a következő reklámot. És fogorvosi protézisből reklámokat kell mondanod, mert hogy nem fizettél elő a fogsorra. Vállalhatod ingyen, de óránként 3 reklámot elmondat veled a fogsor.
2: De ezt anyám amúgy is elmondja. Tehát, hogy a kérdésben is megkapod a reklámot.
1: Igen, de egyébként ez zseniális.
0: Jó reggelt, szomszéd azt, hogy ön is Ariellel mos.
1: Ön is az ingyenes fogsort használja? Akkor mondja most el szomszéd azt, hogy azt az Ariel reklámot.
2: Gluténmentesen boldogan.
1: Igen. Foci meccsen csak beöntöd a szotyit, nyugodtan nézheted a meccset, ráadásul érzékeli szex közben, hogy mekkora harapást igényel a párod. Tökéletes. Tehát kinyitja a szádat, és automatikusan harap.
2: Mi van akkor, hogyha megemelkedik a pulzusod, és azt is érzékeli, és akkor, amikor nagyon gázon, akkor pedig így magától tudod, hogy így kiakad.
1: Papa, úgy látom, megint ki van száradva. Adjatok akkor a papának 2 deci vizet, papa, ki van száradva.
2: Ha régítél, akkor így kinyit, és addig nem záródik be, amíg nem öntöd a vizet.
1: Tehát elkerülöd a dehidratáltságot, nyitva marad.
0: Kiszáradsz.
1: De tudod, hogy innod kell, mert a fogsor önálló életre kell. Figyelj, egyre jobban adom ezt a fogsort. Zseniális.
2: Szerintem amúgy erre már nagyon régóta igény lenne.
1: Igen. Állítható színvilág. Tökéletesen jól működik, a sárgától egészen a fehérig, a papa bőrszínét tudod
2: attól
1: állítani.
2: Hogy milyen környéken sétálsz.
1: Igen, meghát, hogy milyen a bőrszín a papának.
2: Ha nagyon rossz a környék, ott nem szabad fehér fogsorra menni, tudod, nagy a szigyék, hogy sok pénzed van.
1: Igen,
2: ott
1: kikapják a szádból,
2: ott
1: igen.
2: Ott rögtön az egyik elfeketedik, tudod, az első.
1: Tökéletes. Ha elhagyod a protézisedet, szintén GPS-es nyomkövető, azonnal meg tudod nézni, hogy hol van, hogy azért ez így ebben a formában nagyon jó.
2: Az erdőbe, és akkor tudsz nyomokat harapni a fatörzsbe. Hogy visszatalálj hozzá.
1: Fogyókúrás funkció, idéglenes szájzára tudsz tenni.
0: Ó, és akkor nem magadra.
2: Este
0: nem
2: tudsz tenni.
1: Este 6 után kapsz egy szájzárat, reggel 8-ig nem nyit ki a szád. De tökéletes.
2: Igen.
1: Beszélni tudsz, például de nem tudsz tenni.
2: Hányásnál meg kiszűri a sűrűjét.
1: Igen.
2: Újrafeldolgozás indul. Fehérre válogat egy.
1: Igen. Répa. Csempéhez állítható színkódot kapsz hozzá. Tökéletes.
2: És mi van akkor, hogyha alkoholista vagy? És betáplálod, hogyha tudod, alkohol kerül a szádba, akkor az kiköpeti veled.
1: De jó, tökéletes.
2: Igen.
1: Black Mirrorban volt hasonló reklám, ha ingyenesen használtál valamit, csak nem írja le Gabi, hogy pontosan mi.
2: Ott az volt, hogy az idegrendszere volt, tehát ott volt egy balesete a hölgynek, vagy betegségvel, nem emlékszem, és akkor kapott egy, a felhőből megkapta újra az idegrendszerét, vagy valami ilyesmi volt, és akkor nagyon durván nyomult, tehát minden évben megváltozott az ára ennek a szolgáltatásnak, és az elszegényedtek, és azért a férjének kellett hoznia a pénzt, hogy ezt elő tudják fizetni, de pontom, mert nem tudott több pénzt előkeríteni, és akkor elkezdett reklámokat játszani.
1: És reklámokat játszott le.
2: Aha, igen, ült a nappaliban, merett maga elé, és akkor így mondta a reklámokat folyamatosan, mert a férj meg közben kicsinálta magát.
1: Fú, de durva. Nem, hogy a Black Mirror-ra tulajdonképpen minden ott van. Karbantartás esetén csökkentett üzemmód, csak O és A betűvel tudsz beszélni, egyébként a se rossz megoldás. Ha epilepszírás rohamod van, akkor ráharap a nyelvedre, és oldalra dob, hogy ne fulladj meg.
0: Zseni.
1: Na, ez jó lenne. Látod, hogy milyen jövőt tettünk össze? Hogy mennyi mindent lehet csinálni egyébként?
2: Veszel egyet a feleségednek és igen? a szeretődnek, és hogyha egy négyzetkilométeren belül vannak, akkor mind a kettő lezár.
1: Hogy még köszönni se tudjanak egymást.
0: Nem tudjanak beszélni.
2: Vagy így, az is lehet, hogy a gyerek tudja, nem dolgozik rendesen, vagy nem ezért nem tanul, akkor délután 4-től kus.
1: Igen, rárakod, és kus van. Teljesen jó. Tehát nagyon nagy jövő van ebben.
0: Gátló funkció.
1: Szerintem az alvási funkciókat tudja figyelni, horkolás gátló funkciót tudsz beletenni, úgyhogy...
2: Find my fogsor.
1: Find my fogsor. Ha box van, akkor visszahúzódik, hogy ne tudják kiverni. Hát ez is egyébként... Igen, papa, bunyó van, húz vissza a fogsor. Fogsor visszahúzódik, nem tudják kiverni. Tök jó ötletek vannak.
0: Az is jó, hogy önvédelmi fogsor, amikor megtámadnak, kiveszed, rádobod, és ő automatikus haraptálja.
1: Támadó funkció. Ha este italozol, reggel kimutatható az alkoholszint.
0: De nagy, de tényleg, hogy ne ülj kocsiba.
1: Nyáltesz, berakod, lakmuszpapír, valami, belekülsz valami, megmondja, hogy kész, kimutatja, hogy neked még nem tudom, mennyi
2: igen,
1: a vér alkoholszinted.
2: Ugye magán a amikor milyennek a neve, amikor megfújhatják a szondát, szondázáskor, hogy akkor pici ilyen kis ventilátorok indulnak be a fogsorodból, és akkor nem a valódi lehelyezet kapja meg azért, hanem csak így belefújsz, tudod, ilyen ventilált levegőt.
0: Oldalra szívja meg.
2: Igen.
1: Tökéletes. Lefordítja a mondani valódot az aktuális idegen nyelvre, amire szükséged van. Mennyire jó ez is.
2: De nyelv, nem? Inkább az nyelv, srácok. A fogsor szerintem az olyan...
0: Na jó, de hát van benne egy izé, egy kis hangszóró, tudod? És
2: hogyha beletállít egy gyors billentyűket, tehát a nyelveddel belülről meg tudod nyomni a fogaidat.
0: Van felső hatos, az mit csinál?
2: Igen, felső hatos, az előveszi a BKV bérletedet.
1: Igen, egy mutatás, a felső hatos belenyúl a zsebedbe, igen. Jó, ez egyébként rendben van. Magyaroknak ez csak álomíre barnavás, igen. Gyulladást figyelő, vérlabort is mér, gyulladást figyel.
0: Jót akarunk, akkor...
1: És az az, hogy beszédmennyiséget lehetne vele szabályozni, sokkal örülnének egyébként. Látod? Mennyi mindent lehet ebbe beletenni?
0: Ott álltam, hogy olvastam ezt a tudományos cikket hülyén, és hogy? Köszönöm.
1: És csak behozod ide, és nemhogy megoldjuk a kérdésedet, hanem még tovább tágítunk az univerzumon, hogy mennyi mindent lehetne csinálni ezzel. Egyébként nem rossz ötlet. Nem rossz ötlet. Fogyókuránál is szenzációs, úgyhogy tényleg nagyon jó.
2: Állítható tájszólás.
1: Júj.
2: Hát ez az, nem kellene a rendes funkciók, ez kell, hogy megnyomod a B2-eset, ha van olyanod, és akkor egyszer csak, ó, oh, komám, hát mi van már veled?
0: Jó. A négy jön, az mi?
2: Úristen, nem tudok többet, ennyit. Lesz
1: jól hozott. Nem kell dúdolni, szól a szádban a YouTube, nagyon jó, előpürésít a gyerekeknek, ha bármit beleönt, ez akkor megrágja és letud mixolja.
0: Beépített vacogás. Ahogy érzi a lehűlést, annál jobban elkezd. Csattog.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg,

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élőben.

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Did I give up way too easy? Did I give you way too much?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Az 50.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Save Me Tonight, a legfrissebb igazi mai slágerünk Jennifer Lopeztől és David Guettától. Igazi Rádió 1-es újdonság, a DJ-ink a megjelenése óta játsszák esténként a Mix műsorainkban, de most már annyira, hogy még a Rádió 1 Top 50-be is bekerült. Elkezdte a menetelést a 49.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50, és ők a sereghajtók. Ugye 49. lett az új Jennifer Lopez David Guetta dal, amit a 48. helyen a Stadium X és Metzger Vicky közös zenéje követ, a Let You Let Me Go. Ezután érkezett a most hallott Dua Lipa dal, a Training Season. A folytatásban egy kis Eurodance, Kaida és a Turn the Lights Off, ami eredetileg az ő, Kaida debutáló albumán jelent meg 2010-ben, de csak Dániában lett komoly rádiós és klubsiker, a dán slágerlistán akkor a 4. helyig jutott, aztán eltelt 15 év. És tavaly évvégén valahogy váratlanul virális lett a TikTokon és az Instán, főleg egy mém miatt, amiben John Hamm táncol egy klub jelenetben, úgyhogy már az új generáció és eljutott a dal, és jobbat megy, mint eredetileg, mert hogy világsiker lett, és Kaidától a Turn the Lights Off a Rádió 1 Top 50-ben már a 46.

0: És egy kis visszaszámlálás. 46. volt ugye Kédeótól a Turn the Lights Off. 45. állok Eva Max, Car Keys. Negyvennegyedik Cigala, Jacksomi és a Riptide. Ezután jött a 43. helyen Blondistól a Never Walk Alone, most hallgattuk meg. Samfeld következik és a Heart Like Mine, és akkor gyorsan most elmondanám, a Rádió egy születésnapi fesztivál jegyekért a Top 50 után lehet majd jelentkezni. Tehát most játékon kívül játszom a 42. helyen. Az egyik favori DJ-nket a születésnapunkon ugye 4 világsztárt hozunk Budapestre, minden információ a radio1.hu-n, az egyikük pedig a legelkötelezettebb környezetvédő a zeneiparban, ő Samfeld, aki felismerte, hogy a DJ-k életmódja, a rengeteg repülés, a hatalmas energiafelhasználás a koncerteken óriási ökológiai lábnyommal jár, úgyhogy létrehozott egy non-profit szervezetet, amellyel a klímaváltozás elleni küzdelemre és a környezettudatos turnézásra fókuszál. Az a célja, hogy megmutassa, hogy egy nemzetközi karrier is építhető fenntartható módon. Hölgyeim és uraim, a Rádió egy születésnapi fesztiválján ott lesz Samfeld!
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Itt a Rádió 1, ez a Top 50. Ilyen igazi mai slágerekkel. Ugye 42. volt Sam Feltől a Heart Like Mine, 41. lett Kygo, Eva Max és a Whatever. Selena Gomez most énekel, Sing a Song, a 40. lett. 39. topic, Fastboy, Forget You.
1: Rádió 1 Top 50, a 38.
0: A New Religion, BB Rexától és a Faithless-től. Ez is egy olyan zene, amit a Rádió 1-es DJ-k a megjelenése pillanatától játszanak a műsoraimban. Elsőként itt hallhatta mindenki BB Rexa új zenéjét. Az énekesnő neve eredetileg Bleta Rexa, albán származású családból származik, a Bleta jelentése pedig albánul méhecske. Na de ő most nem zümmögni fog. Kiereszti a hangját, megpörget minket. BB Rexa Faithless, New Religion, a 38.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50. A 37.

Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, és egy nagyobb visszaszámlálás érkezik. 37. volt nemrég ugye Martin Garrix-től, Jax-től a Told You So, 36. Terry Swims és a Lose Control. Katy Perry Lifetimes, a 35.

remixében a 34. David Guetta és Alesso közös dala Never Going Home Tonight, 33. A Rádió 1-es DJ Regán Lili Chris Willis-szel készített közös dala a Blue Heart, a 32. Az imént pedig 31. lett Lady Gaga-tól Bruno Mars-tól a Die With A Smile. Innen folytatjuk. A Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja, Cyril következik. Ez a dal most nem nyerő dal kivételesen, de bármikor a Rádió 1 top 50 után megszólal, akkor hívni kell a 0623111111-et tizedikként, mert páros belépőjegyet érhet a buliba. Ez a játék tehát a top 50 után folytatódik itt a Rádió 1-en. Disturbed Sound of Silence, 30. Cyril remixében a Rádió 1-en.

Itt a Rádió Egyen, az a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Disturbed, Sound of Silence, Siri remixében a 30. helyen szólt, nem is olyan rég, 29. lett Purple Disco Machine, House This és a Beat of Your Hearts. Kygo, One Republic, Chasing Paradise, a 28. I'm chasing paradise with you. Ray Dalton, Do It Again, a 27. helyen hallgattuk meg, 26. Lárótól a Lárari. Ooh, 25. Joe Corey és a Be Alright. Ezt követte a 24. helyen Matt Sassari, Hugo Sonic és az It Feels So Good. Na menjünk is tovább, 23. a Hug Yourself Camerattal. Ő továbbra is az egyik legnépszerűbb európai popénekes, a rádiós slágerei és a koncertjei az energikus fellépései miatt. Egyébként a

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a következő zenei órában is, a Top 50 folytatásában is. 22. lett a héten, Shaos, Felix Jen és a Walk With Me, mindjárt játszom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Kampuszon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Tömjön magába minél több virsit a Mesterhut virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
6: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen,

0: szám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnéd otthonodat egyszerűen és költséghatékonyan megvédeni? A Patent Optimum csomag pont neked készült. Nincs beszerelési díj, nincs kommunikációs rendszer használati díj, nincsenek rejtett költségek. Tökéletes választás, társasházi lakások, lakótelepi otthonok, lépcsőházból nyíló ingatlanok védelmére. Ne várj a bajra, válaszd a Patent Optimum csomagot és a biztonság minőségét. www.patentsecurity.hu.
0: A Balázsék Rócsó május 11-én megérkezik Győrbe. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
3: Hello Győr! Nagyon várunk titeket!
4: Délután 5 és 8 között a Széchenyi téren.
0: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Jaminával és a műsor

0: tengerre. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: minden héten a legfrissebb slágerekkel. Szombaton délelőtt 10-től és vasárnap délután 3-tól.
1: Csak a Rádió 1-en. Rádió 1-en.
0: Rádió 1 Top 5-ben.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Rádió 1!
0: A 22.

the Door. Teddy Swims következik egy popzenével, a testalkatát megnézve a videóklipekben. Hát gondolnánk, hogy ő valaha kosárlabdázott? Elég komolyan sportolt Teddy Swims, de hál' Istennek a zene győzött, a stadionok maradtak, csak most már másképpen tölti meg őket, és énekel bennük. A The Door, a héten a 20.

az igazi visszaszámlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen, a Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 19.

Rádió Egyen, ez a Top 50. Ray-jel folytatom, aki a Billboard magazinnak adott a héten egy hosszabb interjút, és a szavaiból azt vettem ki, hogy a koncertezés számára már inkább szórakozás, mint megfeszített munka. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy a sztárok inkább a sok fellépésbe feszülnek bele. Ray viszont azt mondta, hogy a megjelent lemezén annyit dolgoztak, 2-3 évet, olyan sok volt vele a meló, hogy kifejezetten jól esett számára a zenei anyagot kiengedni a kezei közül, és most már a koncertek és a pihenés van hátra. Úgyhogy Ray inkább a színpadon érzi otthon magát, mint mondjuk a stúdióban, és ez tőle a Where Is My Husband, ami a héten a 18. lett.

0: Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50. A Fastboy dalát, Good Life, a 16. helyen David Guetta és a YRepublic követi. I don't wanna wait.
1: Rádió egy Top 50. A 15.
0: A Stay a Little Longer, a 36 éves Joe Corey következik, aki először 2019-ben keltette fel a világ figyelmét a dalaival. Már az első sikere nagyot robbant, a Sorry, de Angliában a DJ-zés előtt is ismert volt. 2013-ig a Jordi Shore-ban szerepelt akkori barátnője Sophie oldalán. Ez egy valóságshow volt. A hírnevet kihasználva ezután megalapította a saját személyi edzővállalkozását, mostanában pedig ilyen dalokat pakol az asztalra, mint ez. A Galantis-szal készítettek közösen Stay a Little Longer, a 15.
2: Hi, I'm Joe Curry, and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad. Tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Walter Auto, Győr, Íves utca 2/A.
1: A Balázsék Rócsó május 11-én megérkezik Győrbe. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
3: Hello Győr! Nagyon várunk titeket!
4: Délután 5 és 8 között a Széchenyi téren.
1: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Jaminával és a műsorvezetőkkel, Juhász Gerivel és Hárspai Istvánnal. Ezt ne hagyja ki! Érkezik a Balázsék Rócsó május 11-én Győrbe, a Széchenyi térre. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
5: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
5: Ahó!

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 11.

itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50 jön. Most egy kis visszaszámlálás, jó pár perccel ezelőtt meghallgattuk a 14. helyen Kashmir dalát, ez volt a Wild Ride, amit a 13. Martin Garrix követ és a Butterflies. A 12. lett Lady Gaga-tól, az Abrakadabra. Kamrad, Be Mine a 11. helyen játszottam. 10. Loi és a Get Lucky. Kilencedik volt Lady Gaga-tól a Dead Dance, és a 8. helyre került a Blood Running Ray Daltontól. Ő nem csak énekes, hanem dalszerző is, nagyon sok dalának a szövegét írja ő, és ezek gyakran személyes élményeken alapulnak. Na, ennek a dalnak az ötletét is a saját életéből merítette, és ő mondta, hogy segítség lehet azoknak, akik egy nehéz időszakon mennek keresztül, amíg vér fut az ereinkben. Addig harcolnunk kell, addig nem adhatjuk fel. Blood Running, 8.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, a hatodik helyezettel folytatom. The Fate of Ophelia érkezik Taylor Swift, aki egy pozíciót rontott a múlt héthez képest, de ezt a kis botlást, ezt a kis esést kárpótolja majd az a bevétel, amit az Eras Tour koncert filmjéből bezsebelt. 260 millió dollárt hozott a konyhára az, hogy ő csak simán csinálta a koncertet, mint mindig, ezt egy profistáv felvette és kiadták koncertfilmnek. 79 milliárd forint. És még menni fog feljebb, mert hogy még mindig az élen van a koncertfilmek listáján. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, 6.

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: A Sugar Daddy, Tóta Bigéltől és Accenttől, a Rádió egy születésnapi fesztiváljának fellépőitől. Na ez is egy olyan zene egyébként, amit hogyha a Rádió egy top 50 után lejátszunk majd, és nem csak így a hétvégén, hanem az elkövetkezendő héten is majd, akkor páros belépőjegyet ér a születésnapunkra. Hölgyeim és uraim, ezen a héten is meg

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasárnap.

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
5: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk.

0: és színházi játékkal kelthetik életre saját bábjaikat. A táborok Győr belvárosában várják a 4 és 14 év közötti gyermekeket. Kaland, mozgás, kreativitás egy helyen. Jelentkezés gyerektáborgyor.com. gyerektáborgyor.com.
1: Szeretnéd otthonodat egyszerűen és költséghatékonyan megvédeni? A Patent Optimum csomag pont neked készült. Nincs beszerelési díj, nincs kommunikációs rendszer használati díj, nincsenek rejtett költségek. Tökéletes választás, társasházi lakások, lakótelepi otthonok, lépcsőházból nyíló ingatlanok védelmére. Ne várj a bajra, válaszd a Patent Optimum csomagot és a biztonság minőségét. www.patentsecurity.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
4: Csak nem 13 millió forintból újult meg a nagybajcsi sportpálya öltözőjének épülete. Szigetelték a homlokzatot, újra festették a tető bordás lemezeit, de a beruházásnak köszönhetően korszerű vizes blokkot is kapott a létesítmény. Elindult az MML Kisalföldi csoport tavaszi sorozata. Május 9-én 14 órától a Pannonhalmi Arborétumban várják a családokat és természetkedvelőket. A program során séta az arborétumban, madárgyűrűzés, odú ellenőrzés és gyermekfoglalkozások is lesznek. Új Marica grófnő debütált a Győri Nemzeti Színházban. A címszerepet alakító Haraszti Elvira néhány nappal a premier előtt vette át a főszerepet, miután váltótársa, Zavaros Eszter megsérült egy próbán. A fiatal művész azt mondta, hatalmas élmény számára Győrben színpadra lépni, abban a városban, ahol jelenleg is tanul. Részletek a győrihírek.hu oldalon.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most
2: Rádió
5: egy. Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai sláger.

103.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello Győr és a környék, szép délután mindenkinek, a mikrofonnál Hácsfai Istvánt hallják, és persze jó hétvégét is május 9-én, hiszen szombat van, ez a mai nap az Európa nap, és ez pedig a Daily Mix, hozom a kedvenceket, a legjobb dalokat, de nem felejtjük el a Gergelyeket sem, hiszen ők a névnaposaink, úgyhogy boldogat nekik, mellettük minden ünneplőnek sok boldogságot Győrben, és persze a környéken is. A folytatásban pedig szágoldunk tovább a legjobb dalok között, már is érkezik az amerikai énekesnő Lady Gaga, ez az Abrakadabra. Hey!

103.3 egy rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Autósok, utolévők mindenképpen óvatosan a hónap végéig a 14.01-esen a Győr Moson-Magyaróvár összekötő úton az 5-ös kilométerkőnél útépítés miatt útszűkületre kell számítanunk Győr Zámoly térségében. Munkálatok jelenleg a Nyúl-Mémfőcsónak összekötő úton és a 9-es kilométerkőnél, és dolgoznak a szakemberek több helyen az egyesen, többek között Gönyűnél is a 108-110-es kilométerkő között. Jó utat, balesetmentes közlekedést! A Daily Mixben Martin Garrix jön, ez a Butterfly.

103.1 Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Hello mindenkinek, szép délutánt. A mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják Győrben és a környéken, és persze itt a Daily Mixben jönnek a kedvencek. Egy olyan előadó, aki ott lesz május 24-én, 15 nap múlva, alig több mint két hét múlva a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, hogy a Sirius Sunfat és persze a Switch Disco is majd zenél nekünk. Velük megyünk egyébként tovább a folytatásban, de egyébként a színpadon majd akkor az összes Rádió 1-es DJ. Itt pedig akkor jön a Switch Disco, és persze az I Found You. We'll be right back.

103.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ma délután 3 órától Kincsesház megnyitó az Ősi utca 22-ben, mégpedig családi nap a Győr-Szent Iváni tájházban. A fellépők között rengeteg táncegyüttes, óvodás csoport és zenekar szerepel, emellett természetesen népi fajátékok, Szent Iváni sportgalambászok és tárlatvezetés is vár mindenkit a kiállításban. Irány tehát oda délután 3-tól. Itt a Rádió 1-en, a Daily Mixben pedig megyünk tovább már is David Guetta és a One Republic kettősével, ez az I Don't Wanna Wait.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Hársfai Istvánnal. Csak igazi

103.1 Rádió 1, csak igazi mai slágermetje. Hello, Győr és a környék, szép délután mindenkinek a mikrofonnál, Hársfai Istvánt hallják, és ebben az órában is jönnek a kedvencek. Ismételten egy olyan előadó, aki ott lesz május 24-én a Rádió 1 szülinapi fesztiválján, ő pedig nem más, mint Sam Felt, aki ezúttal a Liquido óriási nagy sikerét dolgozta át. Ugye nem először nyúltak hozzá ehhez a dalhoz, de abban is biztos vagyok, hogy nem utoljára. Sam Felt is egyébként kihozta ebből a maxot, a segítségére pedig Sophie Loud volt, ő adta a vokát. Jön, és akkor, na, Memories.

0: me back.
1: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert Rádió 1 csak igazi.

103.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Autósok utolévők kátyúznak jelenleg a Tata Győr összekötő úton a 34 és 45-ös kilométer kő között mindkét irányban útszűkület mellett. A rét alapi bekötő úton is közműépítés zajlik a 0-ás kilométer kőnél, valamint munkálatok most az M1-es autópályán. Hát szintén több helyen, nem sorolnám fel, hogy pontosan hol, az biztos, hogy szűkítések és persze mindenféle más várat ránk, úgyhogy fokozott körültekintéssel Győr mellett is. Itt a folytatásban pedig megyünk tovább már is a Brit DJ-vel, Szigálával, ez a Riptide.

103 egy rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Megkezdődött Győrben az egynyári és évelő virágok kiültetése a városi virágágyokba, valamint a belvárosi terek és utcák dézsáiba. Két hét alatt összesen több mint 82 000 egynyári és évelő palántát ültet el a Győr Szó ZRT a város közterületein. Az előkészítő munkák részeként a cég dolgozói a tavaly ősszel elültetett, mostanra a díszítő értéket veszített két nyári növényeket, illetve tulipán és nárcisz hagymákat áprilisban kiszedték a földből, majd megtörtént a virágágyak tápanyag utánpótlása és a gépi talajmunkálás rotálás is. A szokásos éves virágosítási akció keretében két hét alatt összesen több mint 82 000 egynyári és évelő palántát ültet el a Győr Szó ZRT. A virágágyásokban mintegy 69 000, a virágoszlopokba és a piramisokban 8 500, a virágládákban 4 500 növény kerül ki. Mindenről bővebben nagygyurihírek.hu-n. Itt a Rádió 1-en pedig megyünk tovább az igazi mai slágerek között. Érkezik azonnal Regali és Chris Willis, ez a Blue Heart.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor

103.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A hétvége második napjára vasárnapra is marad a napsütéses idő Hídgyőrben és a környéken, bár azért felhők lehetnek az égen, és hát a szél is visszatér, de az ország nagy részén így itt nálunk sem várható csapadék. A maximum érték pedig nagyon kellemesen alakul, még mindig 22 és 27 fok közötti melegben süttethetjük a lábunkat. Itt a Rádió 1-en, a folytatásban pedig megyünk tovább Sabrina Carpenterrel. Jön az Espresso.

103 egy rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Búcsúzom Győr és a környék, hamarosan délután 2 óra. A mikrofonnál ma is Hárspai Istvánt hallották. Holnap délben találkozunk, és ezúttal is átadom a terepet csak most Kis Mártinak, aki a folytatásban hozza a legnagyobb kedvenceket, a legjobb dalokat, úgyhogy tartsanak vele ezen a szombat délutánon is a 103.1-en. Mindenkinek szép napot, jó időtöltést, jó pihenést és jó rádióhallgatást, ha pedig melóznak, akkor jó munkát. Itt pedig szól Benson Boone és a Beautiful Things.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
2: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
0: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
5: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál Kismerti, és ebben az órában is közeledik egy olyan dal, amit 2 hét és 1 nap múlva hallani fogunk a Budapest Parkban május 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.

Mert érdemes is hívni a 0620-311-111-et. Szóval május 24-én érkeznek a világsztárok, Extenden kívül még Cyril, Stanfeld, a Switch Disco, és hát persze az After Party-n ott lesznek a Rádió 1-es DJ-k is. Most Ray Daltontól hozom az aktuális

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és nagyon nagy harc volt az elmúlt pár percben egy darab igazi mai slágerért. Újabb neveket írok már is a vendéglistánkra. Május 24 Budapest Park, Rádió 1 születésnapi fesztivál, 2 hét és 1 nap. Mindjárt itt van.
1: Szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, mondd a keresztneved.
1: Hú, Ibolya.
0: Hú, Ibolya?
1: Hú, jaj, nem, csak bekerültem, és jaj, nagyon izgulok.
0: Becuki vagy. Figyelj, én is izgulnék egyébként fordított esetben. Én itt lazázgatok, itt van a mikrofon, a kis megszokott közegem.
1: Jó, annyit hallgatunk titeket, és páromnak ez a kedvenc száma.
0: Na.
1: Ha kérdezed, hogy mi volt az olasz slágere.
0: Igen.
1: Akcent Tóth Abigail, Sugar Daddy.
0: Nagyon jó vagy, és a 10. ráadásul.
1: Nem mondod,
0: de.
1: Úristen, Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Nagyon jó vagy.
1: Jó, kicsit remek a hangom.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: És képzeld el, hogy ezt a dalt élőben lehet majd hallani, előadja az Accent és a Tóth Abigail.
1: Igen, tudjuk, mert állandóan hallgatjuk, és még nem voltunk a szülinapon, és aminek nagyon örülök, hogy a páromnak 22-én van a születésnap, a férjem, és vele szeretnék menni.
0: Hát akkor ez egy dupla ünneplés lesz, ennek nagyon-nagyon örülök. Ne tedd még le a telefont, jó? Megbeszélünk
1: okay,
0: ezt.
1: Oké, köszönöm szépen. Szia.
0: Játék a következő órában is lesz, Taylor Swift pedig mindjárt érkezik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: és Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastercard virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, hétvégén is. Isten éltesse a mai nap, a hét és a tegnapi nap születésnaposait, például a kereken 100 éves Sir David Attenborough-t. Hát bizony 100 éves lett a legenda, aki, mintha mindig is itt élt volna a Földön, a legnagyobb harmóniában a flórával és faunával. Sir David Attenborough angol természettudós dokumentumfilmes, az ismeretterjesztő televízió műsorok egyik úttörője, akiről több mint 50 fajt neveztek el az évek alatt. Miatt a neonsárgák a teniszlabdák, mert hogy a 60-as években ő szúrta ki a wimbledoni közvetítések alatt, hogy elég nehéz a fű miatt észrevenni a teniszlabdákat. A mai napig, vagyis hát most már 100 évesen is igyekszik személyesen válaszolni a rajongói levelekre. És hogyha azt gondolnánk, hogy most már pihen, hátradől, ez nincs így, jelenleg éppen narrálja a Kék bolygó 3 természetfilmet. Ja, és a Lego nem teket óriázott, tegnapi hír, hogy a 4-től 99 éves korig ajánlást módosították 100 pluszosra. Úgyhogy David Attenborough és a szintén 100 pluszos Dick Van Dyke most már együtt legózhatnak. Alex Warren és egy cseppet sem átlagos dal az Ordinary a folytatásban. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, az M7-es pedig, hát kicsit torlódik, Letenye felé, Kápolnás nyéknél. Tóth Zitától jött az üzenet, mert terelés van a Strádán. Balesetmentes kilométereket

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szeretnéd otthonodat egyszerűen és költséghatékonyan megvédeni? A Patent Optimum csomag pont neked készült. Nincs beszerelési díj, nincs kommunikációs rendszer használati díj, nincsenek rejtett költségek. Tökéletes választás, társasházi lakások, lakótelepi otthonok, lépcsőházból nyíló ingatlanok védelmére. Ne várj a bajra, válaszd a Patent Optimum csomagot és a biztonság minőségét. www.patentsecurity.hu.
1: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben

0: Kinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show. A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
2: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
3: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy a Puerto Rico-i hangulat után, pedig kedvenc francia DJ-nk a folytatásban, David Guetta és One Republic-kal közös dal. Kellemes szombat délután mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, és páros belépőt a május 24-i születésnapi fesztiválunkra ebben az órában is lehet nyerni. Ha valaki elcsípi Cyril remixében Ed Sheeran Camera dalát, na akkor érdemes majd tárcsázni minket, ez bármikor eljöhet. David Guetta, One Republic, hozom már is.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1. Let's get down.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, 8 perccel járunk fél négy előtt, és eddig még nem szólt az óra dala. Az a dal, amit 2 hét és 1 nap múlva hallhatunk a Budapest Parkban, ez ugye Siri remixében Ed Sheeran és a Camera. Hát ez egyben azt is jelenti, hogy közeledik, úgyhogy legyünk résen Rádió 1-esek. Shawn Mendes, Treat You Better, ezt is nagyon szeretjük.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Micsoda pop klasszikus, már-már mondhatjuk rá, Nothing Breaks Like a Heart, semmi nem fáj jobban a szívnél. Dehogy nem, ha valaki lecsúszik a születésnapi fesztivál játékunkról az utolsó pillanatban, na az nagyon tud fájni. Ed Sheeran, Cameron most a Siri Remixben szól, ezt a dalt 2 hét és 1 nap múlva tuti biztos hallani fogjuk a Budapest Parkban. Mindjárt itt van.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1, Chuck Ecclesy.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, és újabb játékhoz érkeztünk el.
1: Ja, Laci vagyok, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Laci! Mit hallottál? Mi szólt?
1: Az Ed Sheeran, Billy Remixben és a Camel.
0: Pontosabb vagy, mint a Wikipédia, de tényleg. Ezt így fejből tudtad?
1: Igen.
0: Voltál már korábban a Rádió 1 születésnapi fesztiválon?
1: Nem voltam.
0: Ki az, akit nagyon vársz?
1: Szerintem Siriot.
0: Siriot nagyon sokan mondják egyébként. Képzeld el, hogy a tizedik vagy, úgyhogy személyesen láthatod a kedvencedet, ha mondod a szlogent.
1: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Örülünk!
1: Hogy ne örülünk!
0: Na hát ezt nagyon könnyen összehoztad. Kivel fogsz bulizni, tudod már?
1: Párommal, mennyasszonyommal.
0: Ne tedd még le a telefont, fontos pillanatok következnek adáson kívül. Gratulálok, és nem sokára találkozunk.
1: Köszi.
0: Játék természetesen a következő órában is lesz. Sam Felt, Heart Like Mine. Ezt a dalt kell levadászni, és hogy fokozzuk a jó kedvet, Loyal indul a következő óra.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat

0: Tömjön magába minél több virsit a Mesterhut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Rollervilág. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu.
6: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad. Tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Walter Auto, Győr, Íves utca 2/A.
5: Rollervilág. Rollervilág. Roller és kerékpár szerviz. Szervizmunkák felvétele a leggyorsabb megoldásokkal 20% kedvezménnyel. Rollervilág Győrben az Árkád mellett.
4: A Balázsék Roadshow május 11-én megérkezik Győrbe. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
7: Hello, Győr!

0: Robinával és a műsorvezetőkkel, Juhász Gerivel és Hárspai Istvánnal. Ezt ne hagyja ki! Érkezik a Balázsék Lócsó május 11-én Győrbe, a Széchenyi térre. Miért hallgatják egyre többen a Rádió Egyet? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió Egyen a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió Egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió Egy hallgatói.
1: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, 6 perce járunk 4 óra után, a mikrofonnál még ebben az órában Kismerti, és kapás van. Hello!
1: Szia, Márcia, játékra szeretnénk jelentkezni!
0: Sziasztok! Sam Fett, Heart Like Mine, erre csapjatok majd le!
1: Oké,
0: köszi! Jó, segítettem, sziasztok!
1: Szia!
0: És ez persze a többi Rádió 1-esnek is szól, hiszen május 24-én a Budapest Parkban a szupersztárjaink között ott lesz Cyril, a Swiss Disco, Sam Fett, Accent, és hát persze a Rádió 1-es DJ-k. A dal, amit ebben az órában keresünk, az a Heart Like Mine Sam Fett-től, ez pedig Bibi Rex, a vadi új dala. Deep

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy 7 perccel fél öt előtt, és nem volt még az óra dala, vagyis Sam Felt és a Heart Like Mine, úgyhogy ez azt jelenti egyben, hogy közeledik is nagyon. Május 24-én, vagyis két hét és egy nap múlva a Budapest Parkban együtt bulizunk a szupersztárokkal, Sam Felttel, Cyrillel, a Swiss Discoval, Accenttel és a Rádió 1-es DJ-kkel. Nem sokára jön az óra dala, most pedig a tavalyi fesztivál fellépőket hozom, a német EDM Tesó párost.
1: Hey, we're Fastboy here on Radio 1 Hungary. Yeah.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

0: Rádió Ecs, igazi mai sláger megy, ez pedig egy olyan dal, amit nem sokára hallani fogunk a Budapest Parkban élőben. Sam Felt és a Hard Like Mine, a dal, amiben a Coldplay klasszikus Clocks is visszaköszön, nem is kicsit, az igazán szabad lelkű emberek himnusza, akiket nem lehet megszelidíteni. Pont olyan a lelkük, mint Szilaj, a Mustang. Május 24-én a Budapest Parkban Sam Felttel is együtt bulizunk, Cyrillel, a Switch Discóval, Accenttel, ez most a Hard Like Mine.
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, 3:15 járunk 3:45 után. Ez egyben azt is jelenti, hogy nem sokára érkezik Kuki, francia Muki. Ja, itt van már Kuki. Szót kér, melyik mikrofont adjam neked, Kukker? Várjál, ebbe beszélj bele.
1: Szervusz, Marti, sziasztok mindenkinek.
0: És nálad is lesz játék, képzeld el.
1: Hát és rossz között, igen.
0: Na de most koncentráljunk a jelenre, mert valaki van a vonalban. Halló!
2: Szia, Norbi vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Na, ma úgy tűnik, hogy támadnak a pasik. Múlt hétvégén pont ellentétes tapasztalatok voltak. Honnan hívsz, Norbi?
2: Épp a Bácsalogról.
0: Ó, és mit csinálsz?
2: Van, Tiszadónál voltunk elég fározni.
0: Akkor süttettetek a hasatokat, ugye? Nagyon klassz idő van.
2: Igen, igen, igen, nagyon jó.
0: Na, milyen zenét hallottál?
2: Sam Feltől a Heart Like Mine.
0: Elképesztő, white füled van. És a 10. vagy ráadásul. Amit Fárert hallom az anyósülésről?
2: Igen, a kedves feleségem.
0: Na hát most jön az a rész, hogy...
2: Rádió egy, csak igazi mai sláger.
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Gratulálok, és hát azt hiszem, hogy felesleges a kérdés, hogy kit viszel magaddal.
2: Igen, mert hogy
0: ott ül melletted, ne tedd még le a telefont, jó, felvesztük az adataidat.
2: Köszönöm.
0: Május 24 jön a Rádió egy születésnapi fesztivál, 2 hét és 1 nap múlva a Budapest Parkban jönnek a szupersztárok, Sam Feld, Cyril, Accent, Switch Disco, aztán a Rádió 1-es DJ-k az After Party, és a játékunk bizony folytatódik Kukinál is, hogyha felcsendül 6 óra után egy olyan nemzetközi előadók, aki ott lesz a buliban, akkor érdemes hívni minket. Én Kismert is jövök, legközelebb holnap délelőtt 10 órakor. Ed Sheeran, Bad Habits, ez a kilépőzeném, szuper jó hétvégét mindenkinek!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest Park

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Hogy kutyáknak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
2: Reklámot hallottak.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Rollervilág. Roller és kerékpár szerviz. Szervizmunkák felvétele a leggyorsabb megoldásokkal 20% kedvezménnyel. Rollervilág Győrben az Árkád mellett.
6: Élményekkel teli nyarat keresel a gyermekednek? A Belágyi Művészeti Stúdió különleges táboraiban a játék és az alkotás találkozik. A néptánc táborban lendületes ritmusok, hagyományőrző játékok és vidám közösségi élmények várják a gyerekeket. A Ficegő Mozorgó táborban a mozgás örömét fedezhetik fel tornával, tánccal és játékos akrobatikus elemekkel. A Báb Színházi Alkotótáborban pedig kreatív alkotással és színházi játékkal kelthetik életre saját bábjaikat. A táborok Győr belvárosában várják a 4 és 14 év közötti gyermekeket. Kaland, mozgás, kreativitás egy helyen. Jelentkezés gyerektáborgyor.com. gyerektáborgyor.com.
7: Szeretnéd otthonodat egyszerűen és költséghatékonyan megvédeni? A Patent Optimum csomag pont neked készült. Nincs beszerelési díj, nincs kommunikációs rendszer használati díj, nincsenek rejtett költségek. Tökéletes választás, társasházi lakások, lakótelepi otthonok, lépcsőházból nyíló ingatlanok védelmére. Ne várj a bajra, válaszd a Patent Optimum csomagot és a biztonság minőségét. www.patentsecurity.hu.
8: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Walter Auto, Győr, Íves utca 2/A.
1: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben.

0: Rádióját végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. Megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió 1!
1: Indul a Cookie Weekend. Benne a Before Party Show Cookie-val.

vagy ki hiányzik, de gondolunk rád, valak este feltöltönni. Nagyon szeretlek, addig is imádlak, hiányzol, szeretlek, puszi baba és a család. Ezután sziasztok, szeretném kérni, nem csak webert küldte, nem SMS is.

0: érkezik Bob Sinclair. Bob, itt vagy?
1: Hi, this is Bob Sinclair and you're listening to my friend DJ Cookie on Radio Idiot.
0: Isteni feldolgozás készítette nekünk, a szám címe I Can't Wait. Ha valaki szereti a minőségi zene, akkor adjatok egy hangerőt, teker fel a hangerőt, isteni lesz. Hallja, Cookie-kám, nincs duma!

0: Na, ez most még nincs kívánság műsor, jó? Ezután, szia Kuki, ez aranyos, Fikasnak üzenem, nagyon várom a holnapi szenvedést, üdv a taricskás. Végül is ez Adam jatta ezt nekünk, vagy neki. Érkezik egy kis újdonság, lennök fiúk vagyunk, de ki az, aki? Légy szíves, tessék bemutatkozni.
1: Hey, what's up, it's David Guetta, and you're listening to my French friend, DJ Kuki on Radio 1 Hungary.
0: Te legújabb dal tőled, te legújabb, mert rengeteg új zene van tőled, ez a legfrissebb. The Way You Are, ez a szám címe, hidetek nekem, imádni fogtok. Hungary maximálisan, bulizunk!

0: Kívás a műsor, és nem sokára játszani fogunk, és hamarosan újra zenélünk. Kivel találkozunk, ezt is én mondom, Kamerad, be mine! Be mine.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Tömjön magába minél több virsit a Mestergut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
6: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: Reklámot hallottak.
7: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
8: Rollervilág. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu.
9: A Balázsék Rócsó május 11-én megérkezik Győrbe. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
10: Hello Győr! Nagyon várunk titeket!
11: Délután 5 és 8 között a Széchenyi téren.
9: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Jaminával és a műsorvezetőkkel, Juhász Gerivel és Hárspai Istvánnal. Ezt ne hagyja ki! Érkezik a Balázsék Rócsó május 11-én Győrbe, a Széchenyi térre.
7: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát, amennyi

0: aznap. Csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió egy esti mix műsorában.
1: This is the World is Mine Radio Show.
0: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Jancsó a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, nagyon tessék fülelni, mert bármikor fogtok hallani egy nemzetközi előadó, aki ott lesz velünk május 24-én, még egyszer kuki 24-én, igen, pünkös vasárnap a Budapest Párban, mert lesz a Rádió egy szülinépi fesztivál, akkor ne várjatok sokat, azonnal tessék telefonálni. Próbálj meg lenni a 10. telefonálomon meg, kit hallottad, és mi a Rádió egy szlogent, és a tiéd cserébe egy paros belépőjegy a bulira, jó? Na, van a túlsó vége, most kihez van szerencsém? Halló, halló!
2: Jó estét kívánok, Viktor vagyok, de...
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, kitűnően érzem magam. Fáradt vagyok egy kicsit, mezőgazdasági munkákat végeztem, úgyhogy jól esik egy kis pihenés.
1: Nagyon jó, és mit szeretnéd hallgatni?
2: Hát már koromnál fogva nem tudom, hogy Gillónak vagy Jennifer Lopeznek kell mondani. De valami új slágert tőle.
1: Figyelj, a legújabb Jennifer López, a legalább megvan a spanyol akcentus, tudod, Jennifer López.
2: Jennifer, hát megtanulom.
1: És ott van mellette David Guetta, a szám címe Save Me Tonight, kinek szeretnéd küldeni?
2: Minden fáradt embernek, hogy pihenésre vágyik, az éjszakai buli előtt.
1: Jó van, oké. Jó bulizás neked, köszönöm szépen a telefonot, vigyázz magad rá, jó?
2: Köszönöm, szia, sziasztok!
1: Ciao, szia! Na, lennok, fiúk, jelkezik, akkor a legújabb Jennifer López, David Guettával együtt, a szám címe, még egyszerűen mondom, Save Me Tonight!
3: Hey, what's up, it's David Guetta, and you're listening to my French friend, DJ Cookie on Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén Gergő, szia Gergő, hogy vagy?
2: Jó vagyok, Kuki. Egy számot kérek magamnak, és Tajacskatának.
1: Oké. Okay. Rendben. Ennyi lenne. Köszönöm szépen a telefonát, és én kívánok neked egy szuper kereményes hétvégét, jó?
2: Egy olasz számot.
1: Oké. Okay. Lejátszom neked egy Tiamo. Jó, ez jó lesz. Sara Perce Tiamo. Ciao, ciao, Gergő. Jó legyél. Szia-szia.
2: Jó. Szia-szia.
1: Na, lányok, fiúk, nézzünk SMS kapunk, vagy Viber üzenet, és nem szabad elfelejteni, hogy ha esetleg fogtok hallani egy nemzetközi sztár, aki ott lesz velünk pünkös vasárnap a Rádió 1 szülépi fesztiválra, akkor azonnal tessék telefonálni, mert paros belépő lehet nyerni, jó? Szia, Kuki, a férjemmel az egyéves házassági fordulunkat ünneplünk ezen a hétvégén. Neki szeretnék egy nagyon jó számot kérni, épp autózunk, itt biztosan hallani fogja. Köszi, üdv! Zsófi, nektek sok-sok boldogságot kívánok nektek, jó? Na, ezután tisztelt Rádió 1, egy jó számot szeretnék kérni, Kabara, valami Vistarozon Horgaszó Tank Part teljes csapatnak. Üzenem nekik, hogy most nem tudtam részt venni, de a következőn ott leszek. Köszönöm szépen, tot is van azaz Csunu, Rádió 1, csak igazi ma is legjár megy. Bizony, utolsó üzenet, szia Kuki. Éppen az felé tartunk Dudara, a helvéciai traktor találkozón voltunk a két kisfiammal és a férjemmel. Mi mindig most is téged hallgatunk. Cuni, Dudaról köszönöm a beolvasod. Elolvastam, és most zene. Érkezik akkor az a fantasztikus Ricsi és Paveri. Szare Paracetiamo! Ez egy DJ Junior Remix. Köszönöm.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. My name is Billy.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Show.
1: Cookie Weekend Show.
0: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en.
1: 0620 3 111 111. Hívd most!
0: Cookie

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, ebben a túlsó végén most ki ez most szerencsém, halló?
2: Hello, Húr vagyok, éppen hazafelé tartunk kisfiammal Tatáról.
1: Tatáról, merre mentek?
2: Hazafelé Baranyamegyébe.
1: Ja, értem.
2: Bonyhádot.
1: Jó, oké.
2: Épp egy űrkutatási versenyen voltunk kisfiammal.
1: Nagyon jó. Miért hívtál engem? Mesélj csak.
2: Egy játékra szeretnék jelentkezni.
1: Oké, de valamit kell mondanod, tudod, hogy kit hallottad?
2: Igen.
1: Ki volt?
2: Cyriltől hallottam a Still Into You című számot.
1: Ez viszont nem rossz. És matekban jó vagy? 5 plusz 5 ez mennyi?
2: 10.
1: Tudod a Rádió 1 szlogen?
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Akkor figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Na, gratulál, kivel fogsz menni?
2: Nem tudom, még kitalom.
1: Hát milyen nem mondtad, Kuki, gyere már velem.
2: Kuki, gyere velem.
1: Jó, na. Van, oké.
2: Te úgyis ott leszel.
1: Hát veled igen. Figyelj, az a kérdésem, hogy tedlen, minden kell beszélni adáson kívül, felveszünk az adatait, és gratulálok neked, jó? Ne tedd le most,
2: köszönöm.
1: Jó?
2: Köszönöm szépen.
1: Nincs mit, ne tedd le. Következő órában, higgyetek nekem, újra játszani fogunk, most érkezik Joel Corey, és a szám címe Stay a Little Longer.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A barátusó végén üséges hallgatónk, Gizmo, szia Gizmo!
2: Hello, Gizmo vagyok.
1: Hogy vagy?
2: Jó vagyok, köszönöm, szépen, most pihenünk.
1: Ja.
2: Ezen a hétvégén. Pihenünk.
1: Ja, na ez jól teszitek, jól teszitek. Mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Egy kis ablakadablát.
1: Jó, és kinek szeretnéd küldeni?
2: Franciskának, üzenem neki, hogy nagyon hiányzik. Neked,
1: köszönöm.
2: Találodnak.
1: Oké, okay, rendben uram, köszönöm szépen a telefontál, jó pihit kívánok neked, jó?
2: Sziasztok!
1: Ciao, ciao, még egyszer hangsúlyozom, nagyon tessék fülelni 19 és 20 óra közön, mert úgy tűnik, hogy játszani fogunk. Hallani fogtok egy nemzetközi előadó, aki ott lesz május 24-én a Pünkös Vasárnap a Budapest Parkban, a Rádió 1 szülinepi fesztivállal, igen. Akkor tessék telefonálni a 0620-311-111-re, legyél a 10. telefonálom, mondd meg a szlogent, és cserébe kapsz tőlem egy paros belépőjegy, jó? Hamarosan érkezik Lady Gaga, abrakadabra!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Kívánságműsor 20 óraig, most kit köszöntsünk. Halló, halló, halló.
2: Halló, Viki vagyok.
1: Szia, Viki, melyik város...
2: Egy Bűzsírkótól szeretnék kérni valami számot.
1: Oké, rendben, csak akartam volna kérdezni, hogy honnan telefonálsz, melyik városból?
2: Alsó-Némedi,
1: jó van. És kinek szeretnéd küldeni azt a jó kis muzsikát? Kinek szóljon?
2: Fiamnak, másnak, meg magamnak.
1: Oké, rendben, köszönöm szépen a telefonáltál, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Köszönöm.
1: Ciao, ciao. Hello, hello, az egyik üzenek itt szól. Sziasztok, barátnőm Babenerne bulian vagyunk. Már tudjunk, hogy kislánya

lesz esetleg gratuláció kép, kérhetnék egy összemot neki. Szandarának hívják a barátnőmet, előre is köszönjük. Ja, Baba Német, rosszul írta, ugye? Itt kell mondani Baba Német, ugye? Baba Nem. Baba Nem. Baba Neme, ez van írva. Jó, oké, okay. Akkor nem mondtam semmi. Hát akkor sok-sok boldogságot kívánunk, és gratula, gratula, gratula. Érkezik Switch Disco nálunk, a szám címe React. Hallottatok, kit következik most? Mondtam Switch Disco? Uha!

0: Szerencsó a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kéz van szerencsém. Szia, hogy hívnak téged? Az te vagy, halló, szia! Halló!
2: Halló, halló!
1: Halló, jó reggelt! Halló! Na, szóval kicsit koncentrál rám, egy szíves, hogy hívnak téged?
2: Szia, Evelyn vagyok.
1: Evelyn, miért hívtál engem? Mesélj csak!
2: Játékra szeretnék jelentkezni.
1: Oké, okay, mit hallottad, kit hallottad?
2: Mind Discordon réktet.
1: Oké, okay, rendben. Tudod-e a Rádió egy szlogen?
2: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
1: Egy kis matek lecke, 8 plusz 2, ez mennyi?
2: 10.
1: Akkor figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Mit szólsz ehhez?
2: Hú, nagyon örülöknek, köszönöm szépen!
1: Hallottam, a sikítottát közben, ugye? Mikor ment a nyereményjáték. Jó van, oké. Az a keresem, majd ne tedd le, megbeszélünk minden adáson kívül, ne tedd le, jó?
2: Jó, nagyon szépen köszönöm.
1: Nincs mit, ne tedd le, holnap is lesz játéklának fiúk, most viszont zenélünk, érkezik Ray, és a szám címe Where is my husband? Szerintem a konyhában valamit főz. Csak szólok.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A Morál Tusó végén, Peti, szia Peti, hogy vagy?
2: Szia, Kuki, minden oké. Fetázni vagyunk épp haverokkal, és meg kéne hozni a kapást a halaknak, mert nem akarnak jönni.
1: Hát mert nem szól a Rádió Egy.
2: Hát lehet, igen, ezért szeretik majd pörgő számot én tőle, hogy megint a kert.
1: Ja, kinek szeretnéd küldeni, parancsolj?
2: Szeretném küldeni a barátomnak, Vörös Viktornak, illetve a páromnak, Szilvinek és a kislányomnak, Zoénak, hogy kitartás nekik, holnap érkezem haza.
1: Oké, rendben, jó pizzázást kívánok nektek, és hát sok sikert, jó?
2: Köszi szépen, köszi, szia, kuki,
1: csalka. Szia, szia. Na, érkezik nálunk az isteni Earths és Purple Disco Machine elég üteszem címe Wonderful Life 25, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi ma is lágér megy.
0: 0620

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy kis cukiság. Lili, szia Lili, hogy vagy?
2: Jól vagyok.
1: Na, kértel tőlem Ray Dalton, ami nagyon jó. Kinek szeretnéd küldeni?
2: A családomnak.
1: Mit jelent a családod? Mesélj, apukád, anyukád, testvér van, vagy nincs testvéred?
2: Van testvérem, hát nagyon szeretem őket.
1: De cuki vagy, nagyon jó, nagyon jó. És mit szeretnél nekik üzenni?
2: Azt, hogy nagyon szeretem őket.
1: Értettem, Lili. Én kívülök neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Rendben, köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia, szia. Minden adásban szokott hívni egy kis cukiság, ma ő volt, így van. Na, nézzünk gyorsan egy üzenet, ami itt szól. Szia Kuki, Szebi vagyok, és szeretnék kérni egy jó dalt, a lehetséges például Solo, Tu, Salutation Bretagne, magyarul Bretagne-ből írt nekem, Sebas, amit kértöltelem, sajnos ez nincs meg, de legalább az üzenet elolvastam, és a Bretagne, ez egy gyönyörű helyiség Franciaországban, érezzél magad, ott jó, érkezik el újabb Ray Dalton nálunk, a szemcíme Blood Running.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Előtt az az idő, hogy én búcsúzom tőletek, lennok fiúk, ne menetek sehova, érkezik a diszkosi csapat 21 óraig, más se 9 óra érkezik Juhász Geri. Mielőtt közelebb holnap újra találkozunk 17 órától, és nem szabad elfelejteni, hogy holnap újra játék lesz, újra páros belépő jegyet lehet nyerni a Rádió 1 szülinépi fesztiválra, jó, oké? Allé, Kuki voltam, én kívánok nektek egy szuper kereményes estét, köszönöm szépen, hogy velem voltatok, sziasztok!
0: Ez a Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kell a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
4: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek,

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk! Diszkó!
2: DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Hello! Szevasztok, srácok! Kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió egy esti show-ja, a Diszkósít Radio Show. Egy órán keresztül miénk az éter, és hatalmas köszönet mindenkinek, aki egyébként tegnap este meglátogatott minket mezőtúron. Fergeteges volt a maratoni Diszkósít Legends. Én Bárány Attila vagyok, velem szemben a stúdióban DJ Junior és Hanvai PG.
4: Szevasztok, szép estét, én is köszöntök mindenki. DJ Junior vagyok, támogatom a Bárány, mert ráfér, tegnap hosszú szettet játszott, biztos elfáradt. Nagyon két órátig életében nem diszkozott. Legalábbis Diszkósítva meg biztos nem volt ilyen. Ma este meg Kiskóhalason várok mindenkit éjféltől nagy-nagy szeretettel, szavaztok!
5: Ladies and gentlemen, my damon, hermelen, messi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG vagyok. Egy biztos, hogy rendesen elfárasztottátok a mezőtúriakat, ennek megfelelően egy pici afróval vettem át, mint Endmi egyébként most a Hajógyári-szigeten, és azt is ették, szóval tényleg köszönet mindenkinek, aki ott volt tegnap este.
3: Most pedig tessék bekapcsolni a kamerákat, vagy ki, ahogy tetszik. Ed Sheerannel köszöntjük a Rádió 1 hallgatóit, a kamerával indul a Diszkósít, jó szórakozást mindenkinek!

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian színülő diszkos itt a Rádió 1-en, Bárány Attila mixeit van, vagy PJ és DJ Junior, és 3D-ben vagyunk, kérem szépen 20 éve. Itt akartam mondani, hogy tényleg mezőtúr extra jó volt, szerintem nagyon jó a helyszín, szuper volt a parti, reméljük még hívnak minket, és hát tele leszünk még mindig májusban bulikkal, legalább 3-4 darab diszkos itt megjelenésünk is lesz, ugye, mert hogy ott leszünk egyrészt ugye 22-én Turkevén, 23-án Bonyaszvashegyen, és 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, plusz ott leszünk egy meet and greet-en itt-el, Pátyol, ahol bemutatkozik majd a diszkosit pizza.
1: És meg lehet kóstolni, ugye bár annyira mutatkozik be, hogy az első 150 oda látogató kap tőlünk ajándékba egy szelet diszkosit pizzát. Jut eszembe, hogy ma este, mivel szombaton én a fővárosban várok mindenki sok-sok szeretettel, a budapesti rezidenciámon, tetőtől tapig feketében, fehérben, Fatboy-jal és Goldhand-el.
2: Erről a Pátyról mindig valami pálás jut eszembe, hogy bepálott. Na mindegy, megyünk tovább a Brothers and Rhythm-mel, ez a Such a Good Feeling itt a Rádió 1-en a diszkosítben, a 2026-os Beats & Chill Mix-ben.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek névnaposok, ma többek között a Gergők, Gergelyek, Beáták, Fehérkék, Karolák, Katerinák és Kristófok. A szülinapos pedig az ismerőseim közül Horváth Balázs Györből, Osváth Bújtás Ákos és Sklár Georgina. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Ha már ünnepeltekről beszélünk, szombat van, Schulz szülinapjára megyek, 57 lett a csávó, azért ez kemény dolog, mindig előz egy és meg valamennyivel, úgyhogy kocintok egyet az egészségére itt Budán, aztán utána én elindulok le, mert hogy Kiskohalason fogok játszani, ott a Bárány már korábban, a helyi nagy főtéren és városi rendezvényen pörgetek éjfélétől egyig.
0: Én már elmondtam az előzőkben, hogy ma este hol várok mindenki sok-sok szeretettel, egy biztos, hogy ebben a hónapban a legjobban a diszkosít aktivizációi közül a pizza kóstolást várom, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ki mit szól majd például Attila feltétjéhez, ami a rántott hús, Junior feltétjéhez, ami egy színes ital, és ugye az én szarvas gombámhoz, és ehhez a háromhoz együtt, tehát én nagyon kíváncsi vagyok rá.
1: Most pedig megyünk tovább a Rádió Egyen, az igazi mai slágerek között érkezik egy dal premier. 3 nappal ezelőtt játszottam először, kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki lemaradt róla, illetve hogy tetszik-e neki. Jön Zsú, a vadonatúj dallal, DL, ez a Five Star itt a diszkosítben az igazi mai slágerek között.

0: Mocskos itt a rádió egyen, az igazi mai slágereket Bárány Attila pörgeti. Lesz még dalpremiér, arra lehet készülni, mint ahogy arra is, hogy Kiskunhalason, illetve Debrecenben találkozhattok velem. Halason egyébként én 9-től 10-ig pörgetem a lemezeket, ebből ki lehet találni, hogy egyébként félőben vagyunk, és aztán valamikor éjfél után, szerintem egy óra magasságában Debrecenben állok majd lejátszok mögé, ahol volt egyszer egy egoist partin.
1: Akartam mondani, hogy holnap este vasárnap MX-elek 8-9-ig itt a rádiójegyen a Diszkosit Radio Show-ban, és minden DJ Junioros remix az egyrészt megtalálható a YouTube csatornámon, DJ Junior Han, vagy Hun, ahogy tetszik. Kövessétek be, amíg nem tettétek meg, mindenki értse. És kiraktam a Facebook csatornámra is, a DJ Junior Facebook csatornára, onnan is le tudjátok szedni, hallgatni, játszani, ahogy szeretnétek, úgyhogy hajrá.
2: Nagyon-nagyon fontos, hogy ugyebár tegnap maratoni hosszúságú Diszkosit partink volt, és nem tudom, hogy legközelebb mikor lesz ilyen, de tényleg én a héten szeretnék megcsinálni egy ilyen összevetést, hogy hány dalt ismételtünk. Szóljatok majd emiatt mindenféleképpen, engem nagyon érdekel.
0: Én ezért játszottam Zambó Jimmy-t, abba Gimmi Gimmit, meg ilyenek. Diszkó számokat. Azért, hogy
2: ezeket
0: ezt se játszottátok, és ezt meg a rommátolom mostanában mindenhol. Nem Biszenssel, és még úgy annyira jó. Tudjátok, mit kimondom, rohadt jó. Tim Sanders és Marshall Jefferson érkeznek. Ez a Watch Out Now, itt a Rádió 1-en.

0: 100%-tisztaságú magas BPM tartalmú Adrian színnölött diszkosít a Rádió 1-en. Itt van Bárány Attila, aki mixál, Hamvai PJ, Shane DJ Junior is. Akartam mondani, hogy a Michael-t láttátok?
1: Nem, még nem.
2: Én láttam.
0: Nekem tetszett.
1: Hogy tetszett?
2: Nem.
0: És lesz folytatása.
1: Na, akkor majd én eldöntöm.
2: De baj.
0: Nekem tetszett. Egyetlen egy ilyen fenntartás van a filmmel kapcsolatban, hogy ugye Jeremy Jackson fia, tulajdonképpen Jeffrey Jackson játsza ugye Michael igen. szerepét, és nekem egy picit olyan vastag. Tehát Michael sokkal vékonyabb volt egyébként.
2: Hát ha neked csak ez a bajod, akkor nekem alacsony elvárásokon lehet a filmet.
1: Ezek után, hogyha a Junior bele tudott kötni a filmbe, azt már nem akarom meghallgatni, hogy Attila miben kötte bele, mert mindenbe is.
0: Nem lenne elég. Nem lenne elég. A 9-ig az idő.
2: Már megy a kamu, hogy a Michael Jackson számokat írt. Hagyjuk már vieséget. Na, menjünk tovább a Rádió 1-en az igazi mai slágerekkel. Érkezik a folytatásban a legújabb Essential dal. A Music Sense Better With You-ból készítettem egy 2026-os értelmezést, aminek egyébként semmi köze a szöveget leszámítva a Stardust 1999-es dalához. Lehet, hogy az évszámmal most mellé mentem, de a dala biztos, hogy nem. Először szólít a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között a diszkósítben.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Slágermegy diszkos itt a Radio Show, DJ Juniorral, Bárnyi Attila és velem Hanvai PG-vel búcsúzunk ma estére. Ameddig a földkereken szolgálok, zenélek, búcsúzok ma estére. Ma este várok mindenkit sok-sok szeretettel, dupla szóismétléssel itt a fővárosban, a budapesti rezidenciámon, tetőtől talpig feketében, fehérben, fedbolyjal és goldhenddel. Szavaztok!
1: Én most itt leteszem a lantot, aztán kiskuvalosan felállok a színpadra, mert én egy ilyen időutazó vagyok, hogy egyébként nagyon tudom.
2: Mint tegnap én.
1: Ezért mondom, úgyhogy 9-től kiskuvalosan a lejátszóknál Bárány Attila, és aztán valamikor egy óra magasságában Debrecenben a Volt egyszer egy egoiston is pörgetem a lemezeket. Köszönjük a kitüntető figyelmet, további jó rádiózást, sziasztok!
2: Én pedig DJ Junior voltam, azzal búcsúzom, hogy éjféltől kiskuvalosan ottól a Bárány most kezd és teleportál, ott én éjféltől időben le fogok érni, a Schulzhoz még megyek, gyorsan felköszöntöm a szülinapján, és egyébként holnap este én mixelek itt a Rádió Egyen vasárnap este 8-tól, tehát találkozhatok velem, valamint minden DJ Junioros letölthető a Facebook oldalamról.

Become just a little nimble. The underground.

0: are screaming, and oh how the boys are beaming, where your feet can take to flight, and the DJ makes it right. Ah, the underground, baby. Ah, the underground.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: és Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastercard virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
4: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek,

0: Megfulalnak. A új zene akkor is rádió egy, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió egy.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Klaanak. Zene, akkor is rádió egy, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió egy.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Őrületesen jó lesz velünk ez a következő 4 óra, ez biztosra vehetitek. Innentől jönnek a minőségi dance és house zenék. A Loving Arms indítja a szombati különkiadásunkat. Hello Andrés!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Így bizony, őrületesen jó még mindig Szigelá egyik legújabb szerzeménye, ami a Riptide. Ezzel nyitjuk a World is Mine Radio Show első óráját. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

0: feldolgozásoknál, és ezek közül is érkezik az egyik legújabb, az egyik legnagyobb kedvencük. Játszottuk a múlt héten is, de én azt gondolom, hogy emiatt most senki nem fog reklamálni.
1: Szerintem erről nem lesz titó challenge, hogy már megint játsszuk, úgyhogy... Úgyhogy sőt, egyébként nagyon fogtok örülni, mert ebben a dalban minden benne van, ami úgymond a hétvégének benne kell lennie. Vagy a hét... Hogy is akartam ezt mondani? Jól mondtam? Na mindegy.
0: Jó lesz!
1: Jó lesz az, inkább zenéljünk, az jobban megy. Úgyhogy fét lesz Bibi Rexa, New Religion, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World is Man Radio Show-ban.

0: és bulizunk együtt világsztárokkal, valamint az összes rádió egy DJ-vel. Mellette most a Loving Arms a lemezjátszói mögött, és ezt a következő zenét még valamikor a tavasz elején mutattad.
1: Így igaz, ezt nem is tudom, hogyha most vissza akarom emlékezni, talán még március elején játszottam legelőször. Emlékszel arra a csodálatos délutánra, amikor live mixeztünk?
0: Sütött be a nap,
1: igen. És már arról áradoztunk, hogy nem soká itt van a rádió és születésnapi fesztivál, és most tényleg nem soká itt van, hiszen május van. Brando és a When You Stay, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: miről bizony ilyen zseniális zenéket is tud készíteni. Vele is együtt bulizunk két hét múlva, május 24-én a jövő hét utáni vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. A Budapest Parkban a Loving Arms indította be nálunk a szombat estét. Andris, zseni voltál, nagyon szépen köszönjük, találkozunk egy hét múlva, ugyanitt, ugyanekkor.
1: Jövő héten folytatjuk, Geri, meggyőztél ismét, úgyhogy legyetek szexik ezen a hétvégén. Kellemes májusozást, készüljetek a Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Szavaztok.
0: És maradjatok mindenképpen, rögtön jön New Week.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
6: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
7: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
5: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
7: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
5: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat

0: Tömjön magába minél több virsit a Mesterhut virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Rádió 1.
3: Csak igazi ma is láger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
4: Mert itt szólnak az igazi ma is lágerek.

0: a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger.

0: van, hello mindenkinek, New Week viszi nálunk tovább a szombat estét, hello New Week.
1: Hello, szevasztok, Rádió 1-esek, igazán jó zenékkel érkeztem ma is, úgyhogy csavarjátok fel a hangerők, mert tele leszünk jó zenékkel itt a Rádió 1-en. Oh, wow.

0: egy vadonatúj Chainsmokers dalt, ez jön most.
1: Igaz, még egy kicsit barátkozni kell az embereknek vele, de szerintem be fog érni egy-két héten belül, úgyhogy hangerét feltekerni itt a Rádió 1-en.
0: Ez tehát a Chainsmokers és az Echo.

0: Ronaldo, Loco Loco, valamint a Fateless és az Insomnia. Elég jó együtt ez a két zene. A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show, nyúvik a lemezjátszói mögött, és jön megint az a szörnyen jó dal.
1: Így van, én nagyon imádom tényleg azóta, és most már nem is félek tőle, ugye múltkor arról beszélgettünk, hogy micsoda félelmetes dolog volt a Godzilla hallata, látszata. Tehát azért zenébe ötvözve szerintem elég dögös lett, úgyhogy szerintem ne féltek tőle, ez egy jó zene. Itt a Godzilla a Rádió Egyet.

0: best DJs in Hungary. Minden este 9-től a Rádió 1-en.
1: This is the World is Mine Radio Show.
0: World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál.

0: Armin van Buuren és Argy, mennyire zseniálisak együtt, ez volt a Like a Child a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Ne felejtjétek, holnaphoz két hétre jön a Rádió 1 születésnapi fesztivál. Találkozzunk május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban. További infók a www.radio1.hu-n. Mellette most New Week a lemezjátszói mögött. Egy régi dal jön új köntösben.
1: Így van, Shake Down at Night és az ATCG VIP remixében, ami szerintem abszolút hozza 26-os dögös lépegetős feelinget. Úgyhogy én már játszom hetek óta a bulikban, imádja mindenki, mert a szöveg az ugye ismerős, egy igazi klasszikusról beszélünk, úgyhogy a végéig pedig meghúzzuk.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a Rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show. New Week játszott az elmúlt egy órában. Hová mész innen?
1: Sámán dob. Tudod, hogy hol van?
0: Sámán dob?
1: Fogalmam sincs, nem igaz, Karcag mellett van, és oda fogok most nagyon nagy gázzal indulni, úgyhogy várom mindenkit nagyon nagy szeretettel, illetve egy hét múlva itt a Rádió egyen.
0: Nálunk pedig mindjárt kezd a lemezjátszóknál, Antonio.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió egyen.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élő

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este tisztől After Party három helyszínen.
1: Készülj! Már csak három hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Hello mindenkinek, zseniális lesz itt nálunk a következő egy óra is. Antonio már berendezkedett mellettem a lemezjátszók mögött, és zseniális zenékkel készült. Hello Anti!
1: Sziasztok, rádiógyesek, kellemes szép estét mindenkinek. Hoztam nektek egy Martin Garrix felvételt, amit imád.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: best DJs in Hungary. Minden este 9-től a Rádió 1-en.
1: This is the World is Mine Radio Show.
0: A lemezjátszók mögött Antonio.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Május 24-én a Budapest Parkban a nemzetközi szuperszárok, akik ott lesznek, Cyril, Sam Felt, a Switch Disco, valamint Accent, fellép az összes Rádió 1 DJ, bővebb információk a www.radio1.hu-n. Mellettem most Antonio a lemezjátszók mögött, és egy nagy klasszikus jön, teljesen felújítva.
1: Így van, képzeljétek el, feldolgozták a Calabriát, egy picit feszesebb, elektronikusabb köntöst kapott. Aki készítette, az nem más, mint Next Boy, és ez a Calabria 2026-os verzió.

Imádjuk Gorgon City-t Garyvel, remélem ti is imádjátok. Ez a dal szerintem zseniális lett, de nem azért, mert Hajnal 5 a zene címe, hanem azért, mert ezek a hangok, amiket ők elővesznek előszeretettel, szerintem zseniálisak. Imádjuk őket. Gorgon City-vel megyünk tovább, ez a 5 AM itt a Bird Is My Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Szokás szerint nálunk indította be a szombat estét, hol fogod folytatni, hová mész innen?
1: Én itt leszek nem messze a rádió stúdiójától, és magammal foglak rángatni, Geri, úgyhogy készülj föl, nem mehetsz haza. Itt leszek a budai oldalon, egy szabadtéri szórakozó helyen, bulizhatunk még együtt, jövő héten találkozunk itt a World Is My Radio Show-ban. Sziasztok, Rádió 1-esek, szia Geri!
0: Ciao, Anti, Kashmir jön és a Wild Ride, éjféltől pedig a Guest Mixben egy fiatal ukrán tehetség, Tim Bliss a lemezjátszók mögött, várjátok meg őt is, World Is My Radio Show, Rádió 1.

0: is my radio show. Azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine radio show is coming back.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: is Mine radio show starts now.
1: Elmúlt éjfél, bulizunk tovább, hello mindenkinek, jön az e-heti guest mixünk. A lemezjátszók mögött innentől kezdve egy fiatal ukrán szupertehetség, ismerkedjünk meg vele, úgy hívják, hogy Tim Bliss.

jó bulizást, jó utat, jó itt lenni veletek ilyenkor is. A Rádió Egyet halljátok, itt a World is Mine Radio Show is benne a heti guest mixünk a lemezjátszóknál. Tim Bliss.

0: Rádió Egyet halljátok, és mára lassan lepereg az időnk. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Addig is élvezzétek a szombat éjszakát. Mindenkinek jó bulizást, és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió Egyen.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Mit gondolják? Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Bibi Rexát hozom a folytatásban, aki először együttesben kezdett zenélni, méghozzá a Fallout basszusgitáros által alapított Black Cardsban, ami aztán olyan nagyot nem ment ebben a formában, és 2012-ben Bibi Rexa is kiszállt belőle, azóta viszont dübörög a szóló karrier. Ez meg a legújabb kedvenc tőle, Bibi Rexa most Faithless-szel. Ez a New Religion itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ne felejtsük, jövő héten Balázsék Roadshow, délutáni roadshow, az állomások hétfőn Győr, aztán Sopron, Szombathely, Dunajváros és Debrecen. Minden délután 4 és 8 között várunk mindenkit, 4-től 5-ig live mixel, minden nap más DJ-vel, 5-től 8-ig pedig Balázsékkal, élőben, elképesztő ajándékokkal és óriási hangulata. Szóval jövő héten roadshow, lényegében már holnaptól, addig pedig pörögnek az igazi mai slágerek. Most Lady Gaga, Ariana Grande és a Rain On Me, amit indítok.